0: őket a kocsiba. Hát mégis, aki gyorsan ad, az duplán ad. Na most gyerünk csak szépen be. Anyósom megszólalt. Hát segíteni akart. Azt mondja, Gilda! Ilyen vagy kérdezni.
1: Gilda, személyazonosság nálad van, mert szokták kérni ilyenkor, hogy nem szokták.
0: Még azt is mondta, hogy pucit nem is ad. Ó, puf, kész. Kóma. Kóma asszony is jött utána, úgyhogy... Na de amint látott, hála jó Istennek, összeszedtem magam, kitűnő orvosok kezébe kerültem, na de rajtam is múlott az élet. Amit fölírtak, igen-igen nagy gondossággal, azt nem vettem be. De háromkor naponta, szóval reggel, délbe, aztán persze, hogy meggyógyul az ember. A jó sorsom úgy hozta, hogy lekerültem Kecskemétre, ilyen orvosi rehabilitálni akartak. Mondtam, hogy csak a torgyán nehogy ezt meghallja. Mert legszívesebben kollektíve kivégezne engem is. Ugye? Már nem hallom, hogy a nevetésed után nem kis gazda vagy? Gyere máskor is. Na tényleg, akkor a cenzúra. Most volt a cenzúra. Képzeld el, lekerültem Kecskemétre, és rám tettek ilyen Holter Monitor nevű gépet, de ekkora magnószerű, benne van egy kazetta, és 1000 millió drót, az így jön mindenhova, hogy bennék mozog-e valami. Na most ugye gyógyulni akartam, hát kimentünk a kocsmába. Tanyacsárda, hát Kecskemét, közelebb nincs van jó kocsma, kimentünk orvosokkal együtt. Igen, nem lehet ám inni, felügyelet nélkül, az orvosoknak. Na most képzeld el, megyek be a kocsmába, itt ez a kis gépecske, és 1000 drót így jön ki a hasonból. És így megyünk így be. Néztük, hogy mi az. Leülünk az asztalhoz, letettem ezt a gépet a bor mellé, kicsit azt távolabb a bort közelebb, mert... Hát, ha gyorsan kell valamit, akkor minden való, amit elérjek, az ott legyen. Na, és így nézte mindenki, hogy mi az ott? Pincér is így mindig jött, hogy... Mi ez? Azt mondja az orvos a pincérnek, hogy ez azért van, mert a művész úr már elemről megy. Jaj! Ez egy olyan hülye betegség, tudod, mert... Na, akkor neked még egyszer elmondom. Kicsit fázis eltolódásod van. Drága szívem. Szóval... Ez nagyon jó ilyenkor, amikor csak nyugodtan nevesetek, én nekem nem kell semmit se csinálni, és ez is idő, mert közben, nem tudom, hogy észrevetted, de... Lemezfelvétel van. Most még nem nevez. Na, egy ilyenkor kéne, amikor vesznek. Na, képzeld el, ez egy olyan betegség, az utcán néz, és jelentkezik ez a rosszul lét, akkor ilyen, és akkor, ahol vagy, ott, hogy meg kell állni. Hát, illetve nem kell, magány nem tudsz tovább menni. Ezt kirakat betegségnek hívják, mert ahol ez jön, hogy megállsz, és addig a kirakatod így nézed addig. Hát miért, amilyen árak vannak, hát ne vicceljék. Hát egész estig ott el tudsz időzni. Na ugye ebben a régi Majakovszki utcában, ami régen Király utca, nem, régen volt Majakovszki. Mit tudom én már, mi volt régen, meg hogy volt ez az egész. Képzeld, de olyan szerencsém volt, de amikor ez jött, na, az első kirakat olyan 50-60 méterre volt, tudod, arrafelé, na, hát akkor csak odaálltam a tűzfalhoz így is. Nagyon színes volt minden a világon. És egy aranyos, kedves kis hülyenéző odajött a falhoz, azt mondja, művész úr!

0: Én meg... Mit csinál itt a falnál? Mit csinálnék a szerencsétlen fugázok? Mit csinálnék itt a falnál? És erre van egy gyógyszer, a nitronum spray. Amikor ez a hó jön, akkor... És elmúlik. Vagy nem. Helga nővér, az intenzíven külök azt is megismerni. Úgy föltettem a kérdést neki, hogy nővér, szóval úgy férfiasat, tudod? Annak mit nővér kell? Azt szeretnék megkérdezni. Csak a mai hétevalót már beszéltem. Azt szeretném megkérdezni, hogy a szexuális élettel mi lesz, hogyha kimegyek? Ezt mondja, nővérke, ha kimegy. Úgy fel tudod dobni. Na ez a Helga, nagyon szép kis nővérke volt. Így nyáron voltam ott, direkt ezért. Semmi melltartó, meg ilyen hülyeség is. Egy kis egyszerű kis köpeny, és hát ugye amikor így ment, akkor úgy sarokban voltam elkvártéjozva, és erre ébredtem reggel. Jött a nővér, kicsit. Azt hittem, hogy szúnyog van közben, nem, hát jött. Na ő mondta azt, hogy művész kéne. Ő mondta azt is, hogy bikuci. Valaki meséltet neki. Na most kérdez, de... Ne röhögj itt kín. Személyzet röhög. Képzeld, azt mondta, hogy egy a lényeg, hogy amikor a rosszulét eljön, akkor ezt a sprayt, ezt csak akkor lehet hatásosan használni, hogyha akkor spicceli be a szájába a nyelve alá, amikor a nyelve a szájába van. Hogy? Te kis numera virtuóz, te. Hát ezt még nem kérdezték neked, hogy. Különben a harisnyát kimarja, tudod? Na, most már ide. És te akarsz meggyógyulni. Na most ez az egész infarktus dolog állítólag akkor alakul ki, az embernek a koleszterin szintje magas. Hát amikor minden szintünk annyira alacsony, hát akkor valami már emelkedjen, nem? Szóval a koleszterin szint magas, na most mindenhol vizsgálják, hogy kinek mekkora, meg a minden. Utcai vécék nincsenek nyitva, de minden sarkon koleszterin szint. Álljon meg! Puff! Megméri. Józsi bácsi megkeresi az orvosot. Hát akkor Józsi bácsi, beszélgessünk. Az életmódról. Reggelire mit teszik? Hát ez csak úgy immelámmal. Ha szintás, csak úgy, hát alig-alig, na. Az igazság, hogy kiszivapalinkát belökök. Ott a utalnak is kinyél, hogy ma volt, kis szalonnával. Aztán szétcsapasuk vörösborral. Jó, de ebédre aztán, hát azt bártalan neked könne említeni. Hát először is szivapalinkat, ugye, belöki az ember, aztán kis kaposztás, csürkös bablalás. Jó, meg ami reggelű, megmaradt szalonna, meg kenyér, meg kis nagymalva, bele kis pörkörbe, jó, kis töltött kaposztával, össze kell várni, jó, aztán szétcsapasuk vörösborral. Na de gondolom vacsora, a vacsora, hát csak ami megmaradt dél, na előtte kis szivapalinkat belökünk, aztán ugye kazdával, amely belecsak, jó munkat, húzunk el, aztán szétcsapasuk vörösborral. És mondja, a koleszterinje hogy áll? Igye? Már siess haza, az zabász, mi? Na utána kerültem Balatonfüredre, az a szív Róma. Hasszák be, ott úgy szívni a parton, hogy az valami eszeveszett a hat lépcsőt, ismered? Ja, Istenem, kocsma mi lenne, kocsma? Hat lépcsős kocsma. Na most az ember nem úgy számoljanak, hogy hány lépcsője van, amikor megy be, azt mondja, hogy egy, ki ilyen hülye. Jaj, erre jut eszembe. Tudod, hogy a moszkvai puccs résztvevőit nem végzik ki, hanem automatikusan áthelyezték őket egy másik alakulathoz. Ja, aknakeresők lesznek, így ezért. Na, hat lépcsőstel visszatérve, szóval, amikor részegen visznek ki onnan, akkor a fejed így bang, bang, bang, bang, bang, bang, hat, hát másnap igazon, hat. Ajjajjaj. Aranyos betegtársaim voltak, csupa ilyen fickándozó ilyen. Gondoltam, rendezünk ilyen ibusz maratonit. Ibusz kölcsönt kell fővenni, mire beérkeznek. Az egyik azt mondja, hogy vagy? Hát ennek aztán már mit lehet mondani? Hát, vegyem el a kedvét. Hát.
1: Jó. Nagyon jó napom van.
0: Kérdez, ha rosszul van, azt kérdez. Azt mondja, kérdez. Így fogta a belét.
1: Kérdez. Anyósom olyan beteg, hogy le a kalappal.
0: Na ott volt az, hogy takarítónénivel találkoztam, jött velem háttal, a folyosón ilyen. Éppen ott jöttem, illetve jöttem, hát szóval vitték alattam a szőnyeget, na most. Nagy képű vagyok, jöttem. Na, és azt mondja nekem.
2: Há, mi lesz? Úgy örülök, hogy látom. Sokkal jobban néz ki így, mint élőbe.
0: Na, képzeld el. A lényeg az, hogy amikor az ember már úgy picikét jobban van, akkor első fontos teendő életmódváltoztatás. Amikor bevittek az egyik orvos, hát olyan 60 kilóval volt nehezebb, mint én, és olyan, hogy itt a lábai, azok így összeértek állandóan. Szóval ilyen rendes férfias. Na, amikor legurultam a mentő kordáról, azt mondja, maga túlsúlyos. Kérdezd el. Hát ennek mit lehet mondani? Maga meg szép. Hát nem lehetünk egyformák, hát... Na szóval, a betegség után mindent másképpen kell csinálni, tudod? Teljesen új életforma. Gondolkodtam meg, hát... Mégis, mit kéne másképpen csinálni, mint eddig, meg mit kéne abba hagyni? Az elmúlik magától aranyszerűen. Ne strapáld magad, azt a... Gondot sincsen. Na, szóval... Étrend. Nem akarok itt a nagy dumát levágni, de ezek a rohadt nyulak előre köszönnek, már annyi zöldséget zabálok. Csak azt mondja, hogy Szeizler, hogy hát ezt így kell, meg hogy... Bandika... Ne ülj fel minden pletykán, meg... Hanem... Akkor volt az, amikor a lengyel apácák tiltakoztak az abortusz ellen. Hát igazuk van. Szüljék meg, és kész. Hát neked el. De azért nem lenne ám rossz, ha mondjuk az emberre, hogy rábíznák, hogy mit csináljon. Hát demokrácia van, te. Illetve mondják, tudod? Ez egy ilyen dolog. majd figyeljék meg, teremtsék meg azt, hogy mondjuk mindenki, amit akar, azt megveheti. A feleség otthon van, a férj keres, a család boldog, minden, és csak úgy hip-hop jönnek a gyerekek. Amíg így beleugatsz a nyomorba, nem fog jönni gyerek. Hóhagytam. Ja, az életmódváltoztatás. Képzeld el, intenzív, ugye el vagy szépen mindenkitől zárva, rendesen ilyen. Lepedjük ott a... Ketteske feküdt mellettem. Mindig várta a tepsit, és képzeld el... Ja, hát azt hozta a süteményt neki állandóan. Na, rengeteget tanultam tőle. Azt, hogy az orvosok olyan kutyák, te, hogy az... Semmiért nem értenek. Csak a nagy duma. Hülyeség. A betegek, az igen. Latinul még nem tudnak. Csak a tudhassa, láthassa, nyalhassa, ez így rendben van. De orvosilag, hát ne vitte. Valamelyik reggel kicsit későbben kezd fel, meg is operálnak. Hát ez nem úgy megy. Jaj, na, a ketteske egyszer, ugye? Képzeld, ez akkora élményem volt. Éjszaka fölkelt, és nem tudott róla. Ezt még úgy elviseltem, hát ugye nem kell beszélgetni, mert körözgyön. Hát. Kilométer óra be van kapcsolva rajta, úgyhogy... Most jön az érdekessége. Ásított. Te vizuális vagy? Na akkor képzeld el, ketteske ásított, és be volt csukva a fogam. Hát külön. Minden. Reggeli. Álom nem jött a hasamra, szóval valami ezt. Na ő mondta nek, hogy művészkém. Az az igazság, művészkém, életmódváltoztatásra van szüksége magának, művészkém. Szólj a pörkölt, szólj a kolbász, szólj a faszírozott, szólj a nővérkének, hogy befostam. Jó. Most jó. Neki lehet dűlni a reagálásnak. Nyugodtan, ne fogd vissza magad, nem érdekel. Akkor elmondom még egyszer.

0: Arany drága szíveim, az előző oldalamon, mert én több oldalú vagyok, említettem, hogy életmód változtatásra van szükség. Illetve rendszerváltoztatásra, vagy rendszerváltásra. Valami ilyenre. Nos, most a másik oldalamon azt szeretném elmondani, hogy végignéztem az eddigi lemezeimet, illetve az eddigi életemet, hogy akkor mit kellett volna másképpen csinálnom. Akarom mondani, mit kellett volna másképp csinálni az életnek, hogy az emberek ne kapjanak infarktust. Például van egy kis ötletem, hogyha az kimaradt volna az életünkből, talán nem kész, hanem nagy lett volna az örömünk.
1: Katona is voltam, hát képzeljék el, akkor alakult meg a kis szervezet, 56-ban voltam katona, bevonultunk, így fogadtak, hogy na, szobordöntögető. Hát nem értettem, hogy mire céloznak, aztán megértettem. Na, azt írom, az őrmester azt mondja, hogy na, emberek, megalakult a kis szervezet, aki be akar lépni, az lépjen ki. Hát nem mozdul senki se, mit tudtuk akkor, hogy mi az? Emberek, mondottam, aki a kézbe be akar lépni, a lépjen ki. Megint csak nem mozdultam. Azt mondja, úgy. Szóval el akarják b***ni a statisztikát. Na, akkor figyellem. Első 20 ember vigyáz, irány a kis, lépés, indulj! Beléptünk.
0: Nagyon nagy meglepetést keltett, amikor a harangok témát először bemondta a rádió. Talán, hogyha többször mondták volna be, és hamarabb jutottak volna el odáig, akkor mi hamarabb jutottunk volna el idáig.
2: Ja, ezt elmondom, miért nem hallottál te? Képzeld el, a felszabadulás óta kommunista rádió ilyet még nem mondott. Hogy melyik? Ha mennyi van, ne vicceljem. Van a Kossuth, Petőfi a zavaró állomás, hagyjad már az. A zavarja a fehér foltot. Hidd el nekem, itt hármat foghatsz. Kossuthot, Szabad Európát, meg a pofádat. Ezt ne felejtsd el. Szóval, így kezdte a híreket a Kossuth nagy pénteken. Emlékezz vissza. Kedves hallgatóink, a harangok Rómába mentek. Na, a Szűz Máriáját, hát... Már ezer éve oda járnak, aztán eddig miért nem mondta be a kommunista rádiókat? Mi mindent később tudunk meg. Abban a durranás óta már mindent bemondanak. Na, valamit két nappal előtte. Hát, ha megtörténik. Szóval kérde, bemondta, hogy a harangok Rómába mentek. Anyósomat puf, mindjárt eldobta magát. Hát igaz, löktem is rajta, az igaz. Hát, nehogy keményre essen, gondoljál bele. Géza, ez a nyüves Kossuth rádió, hallod, mit mondott, hogy a harangok Rómába mentek. Géza, mi van itt? Rendszerváltozás, Géza. Mama, ha ébren van, ne álmodjon. Isten is neki. Nem elég a reumája, mama? Ez a hírek, nem a kívánság műsor, mama. Bemondták és kész. A harangok Rómába mentek. Na, nyugalom, mama. Az elvtársak kedveskednek az egyháznak. Hát, ha odaadja a perseit. Mert tudod, most már az Isten pénze nem elég, te? Ma annyira átmentünk koldusba. Olyan vastag a bőr a pofánkon, te, hogy az valami... Hát emlékezni arra a tévéműsorra, a Vitrai műsorra, az a telehere. Hát, de... És ahogy nézem, egyre inkább mindenkinek tele lesz. Na most, de mondom, nyugalom, mama. Bemondták, és kész, a harangok Rómába mentek. Nyugalom. Nem kell idegeskedni, mama. Amíg ilyet mondanak, addig nincs baj. A baj majd akkor lesz, azt mondják, hogy elvtársa. Azért nincs mit enni, mert bőjt van. Na de ilyet nem mondanak. Ma jövőre.
3: Elvtársnő, belépője van?
0: Az életünk egyik része, nem is kis része, az alkohol. Hozzá menekülünk, tőle jövünk, szóval állandóan útba esik jövet menet. A pia.
4: Ja, Istenem! Pedig már olyan fáradt tudok lenni egyszerűen. Úgy elpilledek valahogyan. Ez az új rendelet miatt van ám, tudom én már. Nem tud a szervezetem átállni. Ja, arra gondolok, hogy nem lehet szeszet kapni. Ja, reggel 8-ig. Mit? Itt ennyi nő iszik? Mindjárt rávagta, 9! Mint ettől függne az élet, a 9! Na hát azért. Meg vagyok sétve, megmondom úgy, ahogy van. Ennyit nem néz ki belőlem, hogy tudom, hogy 9. Hát már 7-kor ott állok sorba. Úgy elgondolkodtam rajta, hogyha van nálunk valami, aminek nincs sok értelme. Ha van, persze. De mondjuk ez is plül egy-egy olyan, ez a plül, ez a rendelet. Kicsit elhamarkodták valahogy ezt, ugyanis az, hát de nem. Az a véleményem, hogy az a melós, akinek annyi vegyes pálinkája nincs otthon, hogy másnap reggel a gyárig elég legyen, az száradjon ki! Hát erről van az a megyen! Erről! Na! Mert kérem! Ugye, otthon van pálinka, a gyárban benn már megint van pálinka, csak úgy közlek, hogy kitartson. A kressz miatt, tudja, hogy van. Milyen van benne a gyárban? Milyen van a gyárban? Na milyen? Na, ez a magyar vacsutas koktél, hogy hívják ez a metilalkohol? Na, az. Azt hisz a barom magyar, meg a novabort. Igen, mert rájöttek, hogy ettől leghamarabb megvakulni. Egyébként nem baj, megvakul, nem érdekes, ahogyan van. Ha nem, hát a pálinkát nem bámulni kell nyelni. Na, meg ami idegesítem magamat, egyszerűen az, hogy az embereknek miért nem mondják meg, hogy miről van szó. Jön a szöveg, hogy elvtársak, a szexilalom azért van, mert a munkamorál, meg a dolgozók, meg a családvédelem, meg előre a béke útján, meg gyerekek, meg kell mondani, na elvtársak, azért van szexilalom, mert rájöttünk, hogy a legtöbb pénzt így lehet beszedni a pálinkából. Előre, kész, ez ilyen egyszerű. Nem hiszem, na figyelj, levezetem. Na! Kocsma zárva, mert az nem, az csúnya dolog. De ha az ember elmegy 10 méterrel odébb mondjuk az ABC áruházig, vagy a közértig, annyi pálinkát kap, a fülén folyik ki. Csak a pici üveg nincs, az kevés, meg olcsó, azt venni a melós, az nincsen. De van 2 deci, 5 deci, 7 deci, 1 liter, 5 liter, szabadság eltársak. Az minden van. Na most gondoljon bele. A melós, bemegy a melós a bótba, levesz a literes üveget a pultról, a literest, így. Ja, nem is mondtam még. Nem tudom, megfigyelték-e, hogy agitproppék kitalálták azt, hogy a kisebb üveg az úgy alulra van téve, hogy az alsó pócokra van szépen betéve, abból a megfontolásból indultak ki, hogy a dolgozó az nem hajol meg. Nem ott innen föntről. Le a literes üveget leveszi, leissza a fölit, aztán nem menne tovább, de tele van keze még pálinkával. Ez az új magyar üdítő ital lett, ez a, nem a Pepsi, de ugye a Deit. De itt meg kell innom, ha akarom, anyám. Na most szépen, meghúzza. Teszem neked cuculista brigádmozgalom, kész. Na de ilyet, hogy egyszerűen ne adjanak 109-ig szóval. Ezért jobb a Szovjetunióban. ott az órát 2 órával előre tóltál. Ott már 7:09, képzelje vele. Hát úgy igen, jó. Na megyek vissza fáradba, szóval, úgy el tudok fáradni, hát igen azért. Jobban kéne már magamra is vigyázni. Hát azért gondoljon vele, azért nekem már csak minden nap ajándék. Amikor nem kell dolgozni. Na, aztán semmire se vittem már. Ma fene, aki meg ezt. Családból is kinéznek. Az ablakon, hogy jövök-e részegen. A bátyám az igen, a bátyám az igen, az. Az vitte valamire, az egy nagy vállalatnál lett Lotus Factus. Az igen. Na ezt elmesélem, képzeljék el. Van egy bátyám, nyilas. Ja nem. Összekevertem, nem. Na. Csönd legyen! Beszéljünk a másik bátyámról. Jó. Na hát, amit van ma este, azért ne haragudjon. Maga igen-igen hangadót, maga igen-igen hangadót. Már figyelem. Na, szóval mondom akkor, újból. Na. Szóval van egy bátyám, nyilas volt, na, így akartam, tessék. Tessék, ebbe kössön bele, tessék. Szóval mondom, nyilas volt, ugye? Mindjárt másképp hangzik, ugye, hogy volt. Hát tényleg, gondoljon bele, hát persze, hogy volt. Hát nálunk ma már egyik nyilas se az, ami volt, ugye? Na, szóval mondom, ugye, a bátyám nyilas volt, én meg kommunista, volt, a francokat volt az. Uramisten! Na hát, volt. Hogy az ilyen ember miért nem délutános? Úgy meg tudnak bántani. Jaj, uram, adj erőt elmondani. Hát hogy ne bántana? Hát gondolja bele magát a helyembe, gondolja bele, ugye? Hogy ne bántana? A háború után, ugye, én, mint kommunista, fenne ebbe is a szárkába. No. Szóval mondom, a háború után, én, mint kommunista, ugye, én csak egy segédmunkás lettem, ugye? És a bátyám, aki meg nyilas volt, meg egy nagy vállalat, ne egyszerűen csinálta. Ezt nyíltan megmondom akárkinek. És én meg, mint kommunista, harcoltam, ugye? Én csak egy segédmunkás, ugye? És a bátyám, aki meg nyilas volt, hát igaz. Harcolt ő is, hát. Úgy igazság, ugye? No. Ő meg egy ilyen góré lett, oda mentem hozzá, na bátyám, tisztázzuk ezt. Hogy van ez, hogy én vagyok a segédmunkás, te meg a... Ezt nekem magyarázd meg! Mondtam így szigorúan a bátyámnak, aztán a bátyám megmagyarázta. Aztán most már tudom én is, most már. Tudom is, igenis, hogy tudom, igenis. Azt mondta a bátyám, az életrajz a hibás. Igen, az életrajz, igen. Mert ugye én mit írtam be? Bátyám nyilas. Ő mit írt be? Vecsém kommunista. Kész, elvonulunk. Gondolom be.
0: Igen, üldözték a kulákokat. Nem tudom, hogy kellett volna éj. Habár a parlamentben most is hallottam olyan kifejezést a képviselő úrtól, hogy annak a másiknak most milyen sok pénze van, meg gazdag lett. Hát nem az a cél, hogy mindenki legyen gazdag? Vagy ezt még nem döntötték el?
2: A tangóharmonika, kérlek szépen, a tangóharmonika az 50-es évek igen-igen komoly fegyvere. Ezzel írtották ki a kulákot. Minden rohadt kulák, hogy dögöljön meg. Be a börtönbe! Ja, nem is mondtam, hogy önként. Hát, emlékszel rá, nem? Nem emlékszel. Okos. Úgy látszik, azóta magasabb lett a beosztásod. De azért remélem, a lódenkabátod még megvan. Vigyázz rá, jön a tél, vigyázz. Na, oda mentek a kulákhoz a harmonikával, hogy na kulák, akarsz hallani csasztuskát? Mi akar a franc, inkább a börtön, puffik már nem itt. És a kulák járt jó, hogy bement a börtönbe. Te nem fogsz ilyen jól járni. Neked most meg kell hallgatni a csasztuskát. Ószó! Kérlek szépen, eredeti múzeumi példány, figyelj! Ja, ez kettőre van zárva, várjál. Egy, két, há, négy. Mit nevetsz, Edő, nem lehet baj. A szövegét meg nem én írtam. De azért okos, a végtelenségig, figyelj. Mi az ifjú úttörő, figyelj, szükített, figyelj. Mi az ifjú úttörő, köszöntjük a népet, hogy a szebb jövő felé megint nagyot lépett. Puff, ott a fal. A fal. Ja. Gondolj, nem? Minden kulák benn van a börtönben, azt mondja a fegyőr. Utalom sorokozó, lép és indulj! Állj! Süketeket! Állj! Na végre! Hülye Sánta! Hát rab az ilyen! Utógyújtásod van, mi? Majd állítok rajtad, ne félj! Na, a rabok állnak szépen sorban, azt mondja a fegyőr. Te mi vagy benn? Jelentem, kulak vagyok. Meg fogsz döbleni. Mocskos rohadt szemét, népellenség! Ki fogom taposni a beled? A rohadt anyáddal együtt, de! Szemét, rohadt mocsak, kulák vagy, szégy fel a halkétápát! Rohadt szálkás kulák! Anyád halőr volt, ugye? Na, várjál! Oda foglak felakasztani! Ha majd egyszer lesz szögünk! Te miért vagy be? Jelentem! Te is kulák vagy, hogy ezt vesz! Megkapod leírva! Te rohadt reakciós mosladék, te! A kulákot kiirtották, emlékezzél vissza, egy picikét túllőtek a célon, mert a kulákkal együtt kiirtották a disznóhúst is, a marhahúst is, meg a minden húst is, tudod? Akkor vittek be a műtőbe vakbéllel, vakbelem volt. Nem látta, hogy húst ettem volna. A kukorica prószát meg nem mutatta ki, pedig zabáltuk dögivel. Na mindegy, ennivaló nincs, azon gondolkodtam, hát azért, mert nálunk épül a szocializmus. Hát azért, enni még csak kell. Ahogy a mondás mondja, gondolkodom, tehát eszem. Tehát vagyok. Ha eszem, leszem. Úgy kell mondani. De, hogy a szocializmus építése közben enni is kell, nem így képzelik ám ezt mindenhol. Na, körülírva elmondom, várjál. Az egyik országban hoztak egy törvényt, hogyha valaki élelmiszert halmoz fel, 5 évig terjedő börtönt kap. Mit gondoltok? Van ez már 4 év. Azért, ahogy látom, van egy-két cellatársam is. Azért. Ez a jó, hidd el. Van miből leadni. Illetve majd lesz. Nevetsz most még, várjál csak. Fogod te még mondani, hogy azt hittem a Hofi viccet? Azt hittem én is egy darabig. Néztem az ismétlést most május 1-én, az önök kérték adást. Tudod, mi a borzasztó?
5: két-három évvel ezelőtt felvett műsoromnak minden szava mára aktuális. Hogy én ilyen friss vagyok? Hát ez... Ja. Az amerikaiak fellőttek egy ilyen műholdat, és arról a műholdról egész Európát ellátják amerikai tévéadással. Na mindjárt megijedtek, hogy...
6: Hát akkor most, hogy így...
5: Mostantól lesz film is, ugye? De akkor most ugye a rohadt imperialisták, meg a rohadt kapitalisták most majd fel fogják higítani a mi politikai nevelő, felvilágosító, politikai felvilágosító, szociálpolitikai, szociál nevelő, agitációs politikai, szocpolitikai munkánkat, ugye? Na nem baj, mi meg építünk egy nagy zavaró állomást. Hát hülyeség, hát nem, a minek? Egy. A zavaró állomás felépítése borzasztóan drága. Kettő, mire ez az amerikai műhold elkezd sugározni, addigra úgyse lesz villany. Hát már most nincs napi 3 órát, és mikor nincs este? Hogy lássák, hogy nincs. Volt nekem még egy hasonló témájú szövegem, csak azt kivágták a műsorból. Olyan abrítást rendeztek, kombánnyal jöttek valóságban. Igen, mondták, hogy nem mondhatom el, mert hosszú. Ja, messzire elér. Egy ember bement a henteshez, nem itt nálunk. Bement, ahol bement, hát. Hát annyi hentes van, amelyik üres. Ezeket miért nem alakítják át ruhatárnak a francérké, nem? A fogas megvan, csak meg kell számozni, nem? Mindjárt nem kéne sorba állni kabátért a levesbe. Na gondold el, hogy... Azt mondja az illető, azt mondja, kérek 1 kiló fejhúst? Nincs. Hát akkor. Másfél kiló pörkütnek valót? Nincs. Hát akkor egy olyan. Kila pacalt? Nincs. Hát akkor egy olyan. 40 deka sonkát? Nincs. Hogy szavába ne vágjak. 2 kiló oldalast? Nincs. Akkor 1 kiló lábszárt? Nincs. Azt mondja a főnök a raktárból, Józsi, ki az, aki ennyire válogat? Na, visszatérve a kulákra, tehát én gondolom, az igazság kedvéért már csak el kéne mondani ennyi év távlatából, mert úgy nem igen beszéltek eddig róla. Szerintem meg fontos lenne tisztázni azt, hogy hát ilyet ne tapsolj meg aztán pláne, hát vigyázz! Hát ne csinálj már ilyet, amit elkezdél tapsolni, erre a kerület politikai vezetése megtudja, hogy a familiádban volt kulák. Hát ilyet ne lesz. De engem figyelj, mindig tapsoltam én? Ne, na látod, pedig 3 volt. Mind a 3 apám kulák volt. Ezért nincs diplomám. De így legalább nem kell vegyülni, na. Szóval, a kuláknak azért volt, mert értett a mezőgazdasághoz, tudod? Tudta, honnan jön ki a malac, és honnan jön ki a disznó, az ilyen egyszerű. Komolyan, malac jön ki a disznóból, disznó jön ki a kocsmából, kész. Na, a terv akkor régen hogyan készült, hát gyűröttebb fejűek még emlékeznek rá. Szegénykéim, azt hiszem az 50-es években gyűröttek meg egy életre. Na, a többinek, a kiszeseknek meg elmesélem. Inkább tőlem tudják meg, mint hogy még egyszer át kelljen élni. Az Isten ne adja el, társok. Miért hajoltál el? Ettől félsz?
2: A keresztől vagy a szomszédodtól? A kereszt nem olyan veszélyes, mint a szomszéd. Na képzeld el, hogy lementek a faluba a tervkészítők Józsi bácsihoz, szép, hosszú, barna bőrkabátban. Józsi bácsi, a disznó mennyit fog fialni?
7: Hát, tetszik tűnni, az egy olyan dolog, kocsát. Előre a rosszabb se tudja megmondani.
2: A pofád lefogod, rohadt paraszt. A számot mond, a disznó mennyit fog fialni?
7: Hát, tetszik tűnni.
2: Puff, egy pofon!
7: Jaj, hát mennyit fialjon? Ha mennyi a terv, eltárs?
2: 14.
7: Hát akkor annyit fog fialni. Felajánlásból, hát kinek ő még egy ekkora pofon? Mennyi a terv, eltárs?
2: 14.
7: Ezt megmondták a disznónak is? Azért jobb, ha maga beszél vele, mégis egy szinten vannak. Na képzeld, de...
2: Telt múlt az idő, jött a fiallás ideje, oda mentek a disznó végihez. Szép kis huzagolt disznó volt. Csámcsogást hallottak. Szóval te hülye, ez az indulási oldal. Na mindjárt mentek a másik oldalra, hát jött a malac csarnok elsőre, képzeld el. Na a disznó fialt 10 malacot. 10. Azt mondja a pártitkár, Szizmárja, édesanyám, aki a mennybe lakozol titokban. Ez a nyilvás disznó 10 fialt, amikor 14 a terv. Hát ebből még szabotázs is lehet. Jaj, mit csináljak? Mert malacot nem tudok. Na, az asszony is csak húzódozik. Hát akkor csinálok statisztikát. Magyar módra. Beírok 11-et.
7: Hát az már... Még se 10.
2: Meg már majdnem 14. 11 beírva, papír ment tovább a járáshoz. Azt mondják a járásnál... Eltelen, felháborító eltálca. Eltelen, felháborító. Eltálca. Ezt nem csinálhatjuk meg, eltálca. Ezt eltálca. A járás dolgozó népével nem csinálhatjuk meg, eltálca. Nem eltátszak. Illetve eltátszak, csak nem csinálhatjuk meg. Tésztelője vagyok már. A meleg, az. Szóval eltátszak, ezért, mint a járásznál, beírunk 12-t. 12 beírva, alakul a terv, gyönyörűen. Papír tovább ment a megyéhez. Azt mondják a megyénél, ha? Szépen vagyunk, eltátszunk, szépen. Hová milyen húzatos, mi? 12? A szomszédban nem fial senki, hát ilyen nem lehet. Se baj, eltárs, se baj. Ezért, mint a megyénél beírunk 13-at. 13 beírva, alakul a terv, kitűnően, pompásan. Papír tovább ment föl, kb. Nem tudom, meddig ment föl, kb. Föl, mert hagyjál békén. Rossz vagy. Na, fönn azt mondják, hogy 13, elvtársak? Szomorú vagyok, elvtársak. A terv az 14, elvtársak. Hát egy, nem volt már valahol, elvtársak. Az se lenne baj, ha nyúl, csak röfögjön. No, nem baj, mi meg beírunk 14-et. 14 beírva, megvan a terv, papíron, határidő előtt. Abban a pillanatban, éljen Rákosi, éljen Rákosi!
7: Kedves elvtársak, sok.
2: Matt. Nagy szeretetre tel. Köszöntöm. A szocialista lista lusta termelés. Kimagasló világszínvonalájánának a 14 malacot. Ezért mi most úgy döntöttünk, a 14 malacból 10 darabot exportálunk, a többit meg megesszük mi.

0: Az az igazság, művészkém, életmódváltoztatásra van szüksége magának, művészkém. Szója pörkölt, szója kolbász, szója fasírozott, szója nővérkének.
1: Úgy vége van a lemeznek.

0: Megállod eszem.
1: Kedves barátom, Karl May, azaz Májas Karcsi. Már egy éve annak, hogy kim vagyok, így aztán lassan hozzászoktam a munkához. Ő is hozzám. Egy nagy gyárban dolgozunk, a német művezető igen rendes, csak kicsit szigorú. Talán azért, mert ő is 6 éve várja a trabantját. Ahol lakom, az egy gyönyörű munkásszállás. Az ablakom egy stadionra néz. Innen jól látni a pályaválasztást. Augusztusban a srácok meghívtak az FKK-ra. Én nem tudtam, hogy mi az, először azt hittem, hogy a fiatal kutatók klubja. Elmentem, mert én is amatőr kutató vagyok. De ott jöttem rá, hogy nem csak kutató, hanem fürkésző is. És így alakult ez fiatal mutató klubjává. Hiszen az FKK az a Freie Körper Kultúr nevet takarja, azaz nem takarja, mert az egy nudista strand. Lenn a strandon a látványtól úgy meglepődtem, hogy kinyílt a bicska a zsebemben. Biztosan nagy szélvihar lehetett, mert mindenkinek letépte a nadrágját. Az enyémet a parkőr tépte le. A parkőr egyetlen ruhája egy bot volt. Délutánra már megszoktam a ruhátlanságot, de sörért még nem mertem sorba állni. Nálunk otthon nem lehetne egy ilyen strandot nyitni, mert aki levetkőzne, az vigyázna a ruhájára. Nehogy a cipőjének lába keljen. A strandon az ember annyira hízlalja a szemét, hogy bedagad. A nudista strandról jut eszembe a Zwingerbeli fegyverkiállítás. Csodálatos volt. Az egyik itteni munkás sörözni hívott bennünket. Másnap mi hívtuk vissza, telefonon. A sörözőben egyébként katona élményeket meséltünk egymásnak. Én annyira hatásuk alá kerültem, hogy zavaromban meg is kérdeztem a pincérnőt. Volt már katona? Szemlesütve válaszolta. Ezen a héten már 2 is. Hát, drága barátom, így telik itt az idő. Most hirtelen ezek jutottak eszembe. Ha van időd, gyere ki, látogassál meg. De egy dolgot jól jegyez meg. Az itteni magyar legény olyan, mint az otthoni magyar cipő. Nincsen párja.

0: Sziasztok, Mário vagyok. Hallgassátok a Mercy Rádió 100%-os magyar zene.
1: Most következik a Háború és béke második kötete.
2: Bué 2000! Ez az írás eredetileg 10 perccel hosszabb volt, de a politikai részét kihúztam, mert vett a feleségem egy Suzukit. Nem elég humoristának lenni, annak is kell látszani. Minket polgárokat úgy általában szeretnek hülyének nézni. Tévéműsor. Nézzenek minket, de ne hülyének. Én vállalom, igen, hülye vagyok, mi több, egyre hülyébb leszek. Igazán akkor érzem hülyének magam, amikor föllapozom a telefonkönyvet, vagy mosóport szórok az oknimra. Mert ma már egyedül én vagyok hülye, hisz a telefonkönyv okos, a mosópor meg intelligens. Ellentétben a honatyákkal én a hülyeségeimet büszkén vállalom. Én lefekvés előtt minden éjjel beszórok egy marék tubi fekszet a Duna TV-be. Amúgy is imádom a halakat és az operát. Hogy jön össze ez a kettő? Mióta láttam az Andreát, egyetlen vágyam, hogy pontyot egyek roston. Mondom, hogy hülye vagyok. Ilyen őrültségeket csak az abnormális ember találhat ki. A halak amúgy is vonzanak, csöndesek. Ha még egyszer nősülnék, csak is halat vennék feleségül. Horgász ül a folyóparton, nyárson sütöget egy halat. Odalép a másik. Te meg vagy őrülve, ez az aranyhal, háromat kívánhattál volna tőle, azon már túl vagyunk. Néha egyetlen szó is elég, hogy egy őrültség megszülessen. Sokszor rapozgatom a szótárakat, mert egyszerűen nem találok szavakat. Nem árt odafigyelni mások szavaira is. Ezt például mástól hallottam. Apám feltalált egy gyógymódot, melyre nem volt betegség, szerencsétlen anyám megkapta és belehalt. Nekem utazás közben jutnak eszembe a legjobb ötletek. Egyszer nem adták meg az elsőbséget, ezt jegyeztem föl. A főútvonal olyan, mint a repülőtér, valaki mindig kijön elénk. Pár hete Békés Csabán tankoltam, és ezt hallottam a kútnál. Kérek 40 liter gálolajat. Őrület! A Teve utcában ellopták a karórámat és a pecsétgyűrűmet. Később kiderült, hogy mindkettő rendőrkézre került. Két gyanús külsejű alak olcsó márkás órát kínál egy harmadiknak. Ő felpróbálja, nézegeti, vagy mint az őrült, elfut vele. Az egyik. Na azt hiszem, ezt beszerzési áron adtuk el.

Szóval utazni jó. Anyósom vasutas. A vagonok tolatásánál ő a visszataszító. Most éppen sztrájkolnak. Vonat nincs, de ott van a MÁV síne java. A vonatot nem szeretem. Félek, hát ha egymásba megyünk egy másik vonattal. Buszon is félek, mert hát ha belénk hajt egy vonat. A vonatot nem szeretem. Félek, hát ha egymásba

forgatott a kezében, a mellett ülő odaszólt neki. Ezt meg miért csinálja? Mert megnyugtat. Engem meg kurvára idegesül. Ködös időben egy autó egy órán át kényelmesen követi az előtte haladót, és amikor hirtelen megáll, fékezés nélkül belehajt. Dühösen ugrik ki. Maga őrült. Ilyen váratlanul megállni ekkora ködben? Uram, elnézést, én már a garázsomban vagyok. Tragédia. A szomszédomat leszúrták a túlélő késével. Különben nekem is van egy túlélő csomagom. Lehet, hogy az atomháborút én nem élem túl, de a csomagom túléli. A pap panaszkodik a tanítónak, hogy ellopták a bicikliét. A tanító azt ajánlja, a vasárnapi misén mondja el a 10 parancsolatot, és figyelje az arcokat, amikor ahhoz ér, hogy ne lopj, figyelje meg, kinek rezzen meg az arca. Másnap találkoznak, s a pap újjongva meséli, megvan a biciklim. Amikor a ne paráználkodjhoz értem, eszembe jutott, hogy a rózsinál felejtett. Kedvenc csemegém a földi mogyoró. Egyszer egy haver azt kérdezte tőlem a temetőben, ismered a mogyorót? Na, hogyne, a földim volt. Na látod, ezek itt már a mogyoró földi maradványai. Véres okoskodás. Két állatra mondhatjuk azt, hogy teli vér. Az egyik a ló, a másik a szúnyog. Szeretem a kesztyűmet. A tenyeremen hordozom. Igaz, rám szűk ez a kesztyű, de az is lehet, hogy bőkezű vagyok. Én a múltkor Nyíregyházán jártam, a város ékessége a fogászati központ. A bejárat egy óriási tátott száj fogakkal, ezen keresztül lehet bejutni. És már tervezik a szülészetet. Nagy családosok, kinőtt gyerekeiteket adjátok tovább. Ez az ország a kevésből élő milliók, és a milliókból élő kevesek országa. Külvárosi éj, az áramszolgáltató feladványa. Világos indul, és a harmadik lépésben sötét lesz. Az északi sarkon vagyok, árverésen, alkusznak rám, de nincs komoly ajánlat, végül megvesz az Isten hidege. Családi ünnep. Mondd, mit kapott a feleséged a 25. házassági évfordulóra? Elvittem az északi sarkra. És az 50-re? Akkor hoztam vissza. A férj hazaérkezik a 25. házassági évforduló éjszakáján, tök részegen, éjfél után, 200 rózsával a kezében becsönget. Felesége ajtót nyit, nem szégyeled magad, Pali. Hazaérsz a házassági évfordulónk éjszakáján, tök részegen, éjfél után, ráadásul nem a második, a 25. Vilma. Ne a rózsát számolt, hanem a töviseket. Tesztkérdés. Asszonyom, milyen a szexuális életük? Az enyém normális, de a férjemét nem tudom, mert otthon nem beszél a nő ügyeiről. Én úgy látom, nő és férfi ugyanarra vágyik, a másik bukszájára. Én speciál a nőkben a mértani idomokat szeretem, első helyen áll az egyenlő szőrű háromszög. Ahogy már mondtam, jót tesz az utazás. 2 éve Erdélyben jártam, ahol ugyancsak nagy szerepe van az asszociációnak. És ahol teljesen másképp használják a magyar nyelvet, mint mi. Géza például megmutatta a domboldalon lévő telkét, és azt mondta, oly lőtős a kertünk, hogy ki kell kötni a tökünket, le ne guruljé. András elvitt minket medvelesre, mondta, van egy medve, 2 boccsal lejár a patakpartra pancsolni, és a szerencsénk lesz, láthatjuk, és ha még nagyobb szerencsénk lesz, akkor nem. Megkérdeztük a fiát, aztán Andriska mond, gyorsa az a medve. Meghiszem azt, hegynek fő gyorsabb, mint maga lőtőnek le. András már otthon figyelmeztetett bennünket, csönd.

0: ebben araszoljunk az avaron, ne keltsünk zajt, mert akkor támad a medve. De mégis támadna, legyen a hónunk alatt egy táskarádió, azonnal kapcsoljuk be és bömböltessük, mert arra elriad a medve. Aztán még hozzátette, hogy ismerek egy olyan medvét, amiknek már 18 rádiója van. Végül medvével nem találkoztunk, de András elmondott egy medvevadász történetet. Azt mondja Székely a fiának. Na, figyelj ide, fiam! Fogjad a puskát, kutyát, kötelet, megyünk medvére vadászni. De apám, hát minek hozd ez a három dolog, miért nem elég a puska? Na, figyelj, fiam! Kimegyünk az erdőbe, a medve föl lesz a fán. Én fölmászok a fára, megrázom az ágat, leesik a medve. Kutya elkapja a tökét, te meg megkötözöd a kötéllel. De apám, akkor minek a puska? Na, figyelj, fiam, a medve engem rázna le, te rögtön lelövöd a kutyát. A legritkább eset, hogy székely asszonyokról szóljon az anekdota, de ilyet is meséltek. Három székely asszony megegyezik abban, hogy elég volt a férjek uralmából, ezentúl másképp lesz. Hazamennek, s egy hét múlva találkoznak. Na, mi volt? Hát én hazamentem, első este megmondtam az uramnak, én mától kezdve nem fogok takarítani. És első este még nem láttam semmi változást, második este még mindig semmit, harmadik este nézem, takarít. És te? Hát én első este megmondtam az uramnak, mostantól nem fogok mosni és vasalni. És? Hát első este még semmi változás, második este nem láttam változást, harmadik este nézem, mos, vasal. És te? Hát én első este megmondtam az uramnak, mostantól nem fogok főzni. Na, első este még nem láttam semmit, második este semmit, harmadik este erre a szememre már kicsit láttam. És hogy így mondókám végeztével kalapot emelhessek, boldog új évet és évezredet kívánva, hadd meséljem el azt a történetet, melyet egy kis Székely Góbé mesélt el nekünk, amikor Natáliával Kolozsvárot léptünk föl. Így szól. Házasodik a Székely. Este azt mondja a feleségének. Na, ide figyelj, asszony. Ha én este hazaérek, s így jobbra le van szegve a kalapom, nem szeretném, ha nem lennél így azonnal az ágyba. Mire az asszony? Ha maga este hazaér, és így csípőn van a keze. Az Isten ne adja, hogy magának ne legyen így leszegve a kalapja.
1: Most következik a magyar kabaré Tolsztoj Leója, Nagybandó András.
0: Szép új világ. 10 éve már, hogy itt van Amerika. Szép új világ. Itt van minden, mi szemszájnak ingere. Már alig hiányzik valami. Egy kis hortobágyi húsos Big Mac, távirányítós Kentucky csirke, klónozott birka pörkölt, kergemarha kóros T-bone steak, napelemes hamburger, bélízű béliz. Érezd Amerika ízét. Tamagocsi túlélő csomaggal. Egyrészes Dallas. Házi óriás kígyó, Csicsolina ózonlyukkal. Formatervezett szextelefon zenélő óvszerrel. Nadba illesztett gyermekpornó. A csodák számolatlanul. John Bull Pub, Pitbull Ebb Öleb. 65 éven felüli ingyen megrágható nagymama. Ehető bugyi. Kurvák az útszélén az önök pénzéből az útalapból. Second hand turkáló, dönthető ülés, biztos állás, te hülye az a sebváltó. Lány futtatók arannyal futtatott lánccal, susogó nadrág, péniszmentes makkos cipő, szagelszívó zokni, matyó mintás mobiltelefon, robbanásbiztos Mercedes, golyóálló bérgyilkos, ólommentes pisztolygolyó, brút illatú gáspré, csipkézett baseball ütő, konditerem könyvtárban, itten nem lehetne agyra gyúrni. Földrengés utáni CD-ROM, Pepita mintás vonalkód, abortált terhes Barbie, minimál béranya, pedofil babysitter, combformájú csirkefarhát, önjáró mankó, szilikommel second handben, petróleummal hajtott mikrocsip, alumínium milói Vénusz, bádok korpusz, plastik szárnyas oltár, havi lekötésű szárnyas betét, fajansz Jézus, gipsz piéta, kovácsolt vas Eiffel-torony, fészkén ülő WC kacsa. Műanyag kutyabőr, környezetbarát atomtemető, természetes WC papír utilapuból, marcipán lagzilajcsi, kandalló neonlánggal, fékezett habzású sör, félszáraz jacuzzi, vízmentes párologtató, művélpacal, olvadós sírkő, fémtrabant, atombiztos hidrogénbomba, zöld alma illatú kivi, eldobós kézigránát. Energiatakarékos nemzetmentés, saját zsebre dolgozó hazafi, megélhetési bűnözés, a lakosság a rendőrség segítségét kéri. A fénysorompó piros jelzése ellenére gratulálunk, Béla, az áldozatok a fölismerhetetlenségig. Életben maradtak, továbbra is nézzenek minket, és hanászúton vannak, hanem ne menjenek el. Egészséges nemzetem, szóljon a himnusz, Isten áld meg a magyart, talpra magyart!

0: Nagyon fontos szám, tényleg 4526-os italboltban játszódik. Onnan indultunk ki, és... Tehát két úr az Európa házból, az egyik én lennék, a másik ez a barom. Nem nagyon részeg, érted? Szóval azért, hát azért álljál meg. Szerus Béla, pofádat befogott Béla. Ezt majd életemben nem értettem meg. Mi ez? Ez nálad egy ilyen kényszer a közlésre? Vagy mi ez? Mi? Maradj, nem arról szól, hogy állandóan te... Ez a baja. Egyébként ez a baja. Csak az ő hangját hallani. Jó gyerek, mondjuk nem azt mondja, nyomja magába, hogy maci a mézet. Mi Béla? Egyen meg a szíve. Na, mondjál vele valamit, nehogy azt higgyék, elnyomlak. Mondjál vele. Pofádat most fogod be, kussoljál be. Álljál. Ez az... Nem, egyszerűen nem is értem, hogy mi nála ez. Csak ő, mi? Pedig különben jó gyerek. Csak az összefüggéseket nem érti, pedig a alapkérdés. Mi Béla? Na, mondjál vele valamit. Kussoljál Béla, a pofádat befogod. Nem. Nem igaz, hogy nézel ki be. Nem? Ez feleségét láttam? Ilyet nem is láttam. Komolyan. Mi? Mi van, amikor vendégségbe mentek? Ezt meséld el, pofádat befogod, álljál, mit mesélsz? Mi van? Azt mondd el, mi van? Mi? Az asszonyról egy diafilmet kell előre küldeni, nehogy hitelen megijedjenek tőle a vendégek. Ezt mondd el. Na jó, mondjál bele valamit. Pofádat befogod, álljál, álljál. Te miért? Te ízére jársz? Egy ilyen ponton mi megy? Tanfolyamra? Vagy mi van? Ez az egyetlen baj, nyomja magába, mint macsa a méze. Egyszerűen nem, az összefüggéseket nem érti. Mi? Béla, hagyjam meg a lelket. Ne szédeleg, járjál, hogy nyugodtan. Na most, megmondom, mi van Béla. Te egy televízióba, speaker, majd ezt lefordítom neked külön, nem. Speaker megmondta a szünetbe, és nagyon igaza volt. Mi magyarok nem jutunk 5-ről 6-ra, ha ha pofádat befogod! Nem igaz, hogy miattad nem tudok tovább lépni, nem igaz! Kussoljál Béla, mondjál bele valamit, mondjál, most állj átlép! Ez a baj, hogy állandóan ő ugat, ő pofádat. Na, speaker azt mondja a tévében, higgyük el, mi magyarok nem jutunk 5-ről 6-ra, ha izében nem lépünk be. És... Te már beleléptél, Béla. Hát ez a tehénnel snóblizik, ez az állat. Ne röhögj, ez a bajod. Ándor röhögsz. Na mondjál bele valamit. Pofádat befogod, eljátszik, kussoljál. Nem igaz, hogy nem tudok tovább lépni. Azt mondja a speaker, mi magyarok nem jutunk 5-ről 6-ra, ha újságban nem lépünk be. És te a izébe, ne, te se neves most, a idéz. Látottos munkba vagyok, és Maradj már marciát, nem igaz, hogy most mondjam, na, hova kell belépnünk, Béla?
1: Az Európa házba.
0: Csak, hogy kinyögted, baszd meg! Hát, ennyire hülye vagy, hát nem tudod megjegyezni. Otto, hát én.
2: A Gyula meg az Otto, a Tó-Tó-Tó.
0: Ennyire ilyen vagy, hogy nem tud megjegyezni. Az Otto, menj a francba!

Ma este a Schöder Klubban aranyosi téte, Szomszéd néni produkciós iroda és Kormos Anett. Hölgyeim és uraim, az este házigazdája Loránban. Jó szórakozás!

Köszönöm szépen, jó estét kívánok mindenkinek itt az RTL Klubon és a Kult TV-n. Ahol én lakom, ott egy olyan lakóközösségben lakunk, hogy egy négyzetméteren 70 család lakik. Hál' Istennek nem a mi lakásunkban, és az egyik falhoz új szomszédok költöztek, ilyen fiatal gyerekek, de autóversenyeznek éjjel-nappal. És ez a mi hálószobánkhoz van, közel ez a fal, konkrétan a másik oldala, és ezt hallott hajnal 5-ig. Más szaradt, még azt nem tudom, milyen szaradt kanyar, még azt... Hogyan is kell, meg ez már megint ez rohadt kell, nem igaz, nem érdekel, a földhöz vágom, és hajnal 5-ig. Na mondom, én egy kicsit meglepem ezeket a majmokat. Van nekem egy ilyen hangfelvevő számítógép programom, és gondoltam, hogy ha már tényleg az autóhang kell nekik, ezeknek a kis emberkéknek, akkor most a Forma 1-ben van ez a V10-es motoroknak ez a 32 perces bemelegítése a FIA szabványok szerint. Gondoltam, hogy fölveszem neki csak, hogy tanuljanak valami kultúrát. Amikor elérte az üzemi hőmérsékletet, akkor gondoltam, hogy a Hungaroringen csak egy kört megyek vele, tényleg, mert vigyázunk a gumikra. De hát, hogy több kamera állásból, mert ők is így dolgoznak. Jó, a végén 4 kört mentem. Meg ha már így bevelegítünk, akkor a Subaru Impreza, mint rally autó, Monte Carlo-ba természetesen, ahol egy kicsikét ott előfordult, gondoltam, hogy tanuljanak valamit, érted? Így esett ki az ablak a szobába. Hát ott is mentem 2 kört. Lényeg a lényeg, hogy gondolkoztam, hogy hogy lehetne még egy kicsit bosszantani őket, és hát elképzeltem Hungária körút, Nécsef, Trabant, Wartburg, Barkas és Tuninglada gyorsul. Négy óra 12 percet a felvétel. Ők 5 órakor fekszenek le, mi 7.30-kor hagyjuk el a bázist. 6.30-kor kelünk. Én ezt beraktam egy ilyen hangszórós szarba. És ott hagytam nekik. Ez volt egy egész napon keresztül, utána csönd volt. Harmadik nap, este 9-kor. Kiértököm az este 9-kor. Megyek oda az ajtóhoz. Oh! Szomszéd gyerek! Ah! Mondom, készíts a serpenyőt, a kést, minden, mert ők így jutom, nem érdekel, kemény vagyok, apa, kemény. Nyitom az ajtót. Hello, szia, mi újság? Figyelj már, Barna, nem tudnád kölcsön adni ezt a játékot? Hát azt kell tudni a következő fellépőkről, hogy volt egy közös fellépésünk, és hát a Balaton parton jöttünk, ez volt tavasszal. Ne nézz oda, itt vagyok. Onnan fog kijönni, de mindegy, nem árulom el. Lényeg a lényeg, hogy jövünk a Balaton parton tavasszal, és tavasszal voltak ezek a nagy áradások konkrétan, hogy kidőltek a fák, elárasztotta a szántófőteket a víz, minden megsemmisült jött. Tehát borzasztó rossz idő volt, 28 napig esett az eső így szembe, és az történt, hogy jövünk a Balaton parton, így a srácokkal, és így nézik a Balatont. Mondom, ez eddig jó, csak tényleg ne szóljátok meg. 2 perc múlva, Barna, mondjad Szabikám, figyelj már, Barna, nézzél már oda ezt a szántóföldet, hogy elkapta a belvíz. Most fogadjuk nagy tapssal, nagy szeretettel a mi erdélyi különítményünket, a kolozsvári humorkommandót, azaz Sejtet, a színpadon a Szomszédnéni produkciós iroda, Tóth Szabolcs és Bálint Szabolcs.

0: Vannak itt még külföldiek rajtunk kívül? Szerintem vannak, csak nem értik, hogy mit kérdeztem. Csak azért kérdem, lássam, mennyire nemzetközi jellegű ez a műsor. A Sziget Fesztiválon voltunk, egy ilyen igazi nemzetközi jellegű fesztivál. Annyira nemzetközi volt, hogy az egyik Toj-Toj Budi előtt negyed órát beszélgettem angolul egy budapesti sráccal. Mert ő kezdte, tehát megkérdezte, hogy foglalt-e a WC, de angolul, és mondtam, hogy yes. És akkor így szóba elegyedtünk, megkérdezte, hogy where are you from? Mondtam, hogy I'm from Romania. Oh, so you are Romanian? No, I'm Hungarian from Romania. Azt mondja, do you speak Hungarian? Yes. And you? Azt mondja, I'm from Budapest. So, do you speak Hungarian? I say, yes, me too, oh my dear friend. És így beszélgettünk negyed órát. A végén úgy búcsúztunk el, hogy hát akkor szevasz. Megértettük, de amúgy tényleg nemzetközi jellegű fesztivál, mert megismerkedtem spanyolokkal, úgyhogy nem is tudok spanyolul. Mondjuk egyszer voltam Barcelonában, 4 nap alatt 3 szót használtam, ez a dos cerveza gracias, ez a 2 sört köszönöm. Ezzel bárhol el vagy 4 napig. De visszatérve, a spanyolok éjjel 2-kor már azt mondták, hogy lengyelek. És igazából hajnalban derült ki, hogy miskolcia, csak nagyon részegek. Azóta van ez a mondás, hogy nemzetközire ittük magunkat.
1: Nagyon aktuálisak akarunk lenni, ezért voltunk moziba, láttunk egy ilyen 3D filmet 1800 forintért. Kiszámoltam, hogy akkor 1D 600 forint. Igen. És láttam, hogy lassan minden filmben van vámpír, és van ez a Twilight film. Emelje fel a kezét, aki látta ezeket a Twilight filmeket. És hagyja fel a kezét, akinek tetszett, mert így lehet kiszűrni az emósokat. De úgy érezzük, hogy ezekben a filmekben nincsen konfliktus, mert ott kimegy a vámpír és csillog a bőre, szóval ez úgy nem áll. És azért kitaláltuk, hogy megmutatjuk, hogy milyen egy igazi transzilván vámpír, és akkor lenne konfliktus, hogyha egy ilyen vízgáz villanyszerelővel beszélgetne. Hölgyeim és uraim, a vámpír!
2: Nos, üdvözöllek, te bűnben született és bűnállat a lelkárhoztatott egyszerű porcivejű földi csúszómászó halandó.
1: Haveroknak öcsi.
2: Öcsi. Szóval öcsi.
1: Jó a kabát, jó.
2: Damaszkuszi kasmír, perzsa sejem a 14. századból.
1: Ez is turkálós.
2: Nos, öcsi.
1: Öcsi.
2: Hallottál a vámpirokról?
1: Nem.
2: Nyakból szívják a vért. Minél nagyobb egy nyak, annál jobban szeretik.
1: Zsiráf buzik.
2: Nem, emberi nyakból szívják.
1: Jó, akkor nagyon szeretnék az vízgáz villanyszerelők nyakát, még teli vagyunk vére, és nagyon vékony itt a bőr a nyakunkon, nagyon vékony.
2: Mert?
1: Meg kérdezik, mikorra lesz kész a munka, és mondjuk, hogy
2: Nos, én vámpír vagyok, de nekem nem a véret kell.
1: Kis hamiség.
2: Szeretném, hogyha építenél egy áldozati oltárt, amelyen fiatal, ártatlan lányok vérét áldoznánk fel. Van valami hozzáfűzni valót?
1: Számlát nem tudok adni.
2: Rendben, akkor lesz egy darab áldozati oltár.
1: Spikpak, beteszek egy kádat.
2: Kádat?
1: Vérfürdő.
2: Nem kell kád.
1: Akkor pikpak hűtő.
2: Hűtő.
1: Vérfagyasztó.
2: Nem, koncentráljunk arra, mi kell ahhoz, hogy fiatal, ártatlan lányok nyakát szívjuk ki.
1: Diszkógömb.
2: Nem, csak egy darab oltár kell, amely ajtót nyit a más világra.
1: Csak olyat tok, amelyik a másik helységre nyitja meg az ajtót, a másik.
2: A pénz nem számít.
1: Mikorra legyen kész a...
2: Nos, én halhatatlan vagyok, úgyhogy rendelkezésünkre áll az egész örökké valóság.
1: Addig nem lesz kész, hogy...
2: Természet fölötti képességemmel befolyásolni tudom az emberi elmét. Addigra kész lesz.
1: Addig nem lesz kész.
2: Addigra kész lesz.
1: Addigra kész lesz.
2: Tényleg?
1: Nem csak vicceltem.
2: Esetleg segítségül hívhatnánk a sötét erőket is.
1: Vendégmunkásokat?
2: Nem, ezek démonok.
1: Azok isznak?
2: Nem.
1: Mert igen.
2: Segíthetnek a szellemek is.
1: Én nem kell szellemi munka, adjad.
2: Én is segíthetnék.
0: denevérré változva bejárnék egyet földet az alapanyagokért.
1: A hülyén néz neki azért.
0: Micsoda?
1: Egy denevér a praktikerbe. És hová kell felépíteni az objektumot?
0: Az otthonomat helyett az oltárnak.
1: És hol laksz?
0: A családi kriptában.
1: Anyádéknál, mi?
0: Ő mondta, hogy építsek egy ilyen oltárt, amely utat nyit a más világba.
1: Azt akarja költözzel szépen.
0: Szeretné a Lucifert szolgálnám.
1: Legyen munkád.
0: Na akkor elkészíted, vagy nem?
1: Nem tudom, sajnálom, szegény lányok jönnek, kisziátok a vért, szegény lányok, sajnálom.
0: Figyelj, ezek plázacicák.
1: Holnapra kész lesz. Köszönjük szépen. Nem tudom, fogyókurázik-e valaki, mert egy barátom igen, ilyen 90 napos fogyókurát csinál, meg az a lényege, hogy minden nap csak bizonyos fajta kaját ehet, tehát ilyen napjai vannak, hogy párolt zöldségnap, gyümölcskoktélnap, és ma berugok és leszarom a fogyókurát nap. És ilyen hülye érvei vannak, hogy miért fogyókurázik. Azt mondja, hogy az én testem egy templom. Igen, a te tested egy templom, és mi az a 12 kilós súlyfölösleg? Meghozták az új orgonát? Te tested egy templom, még felszesz 10 kilót, te leszel a bazilika. Úgy észrevettem, hogy stand-uposok így magukról mesélnek ciki történeteket, én a hugomról. Nem tudom, történt-e olyan, hogy Ovis hugra kellett vigyázzatok, és ő véletlenül a tévébe pornófilmet talál, és kérdései lesznek, mert velem történt. Hát rögtön kérdés, hogy milyen film az? Mesefilm. És mi a címe? Piroska és a farka. Néztük, bejön egy teljesen mesztelen csaj, a másik mesztelen csaj mellé. Nézi, hogy ő ki. Hát nem hazudtattam neki, mondtam, ő a nagymama. És miért dugta be a nyelvét Piroska szájába? Így köszönnek falun. Nézik tovább a húgommal a reszbi pornót, így kezdi unni, azt mondja, hogy hol a farkas, hol a farkas. Na, jött a farkas. És az akció kellős közepében, mikor mindenki össze volt gabajodva, éreztem, hogy nyílni fog a tévészoba ajtaja, és be fog lépni anyám. Erre én odaugrottam a tévé elé, és megpróbáltam a tenyeremmel a lehető legtöbb nemi szervet eltakarni, és követni a történetet. Ekkor belépett anyám, közben a film közelképre váltott, és anyám csak annyit látott, hogy egy óriási fekete farok elő-elő bukkan a markom alól. Két következménye lett a dolognak. Lett egy jó, nem kellett többet vigyázzak a hugomra. Lett egy rossz, anyám elplekkálta mindenkinek, hogy pornófilm nézés közben tapogatom a tévét. Így a nagy ijegységre elkezdtem ilyen Star Wars figurákat gyűjteni. Apám erre azt mondta, hogy hát jobb, mint a drogoznál, de rosszabb, mint a kurváznál. Anyám azt mondta, hogy fiam, mindegy, mit csinálsz, csak ne simogasd a tévét. Köszönöm szépen.

0: Hát ennyi volt ma estére a Soder Club, köszönjük, hogy itt voltak. Most egy másik televíziós műsor következik. Üdvözlök mindenkit, én vagyok a bioenergetikus, profetikus, mindent gyógyító tévésámán. Én érintéssel tapintok. Chi, Cha, Yin, Yang, Jung, minden bennem van. És én tudom, hogy minden probléma forrása a fejben kezdődik. Van-e valahol egy paciens? Nos, igen. Mi a te problémád?
1: Részt vettem egy vitába.
0: És nyertél?
1: Szerinted?
0: Akkor önbizalom probléma lesz a te problémád.
1: Meg hogy vér folyik a fejemből.
0: Vettél már részt önismereti konferencián?
1: Persze, ott szúrtak le.
0: És milyen jellegű volt ez a konferencia?
1: Ilyen fejtágító.
0: Eszembe jutott valami.
1: Hát nekem is basszus.
0: Lehet, hogy az emberek irigyek rád.
1: Persze, irigyek, így néznek a csajok, hogy nézd meg azt a srácot, milyen fasz a kés van a fejében. Teszek én is egyet.
0: Tény, hogy nem sok ember mászkál késsel a fejében.
1: Nem divat, azért.
0: Szerintem akkor is önbizalom probléma. Lehet, hogy nem vagy elégedett az önképeddel.
1: De.
0: Elégedett vagy a magasságoddal,
1: igen.
0: A testsúlyoddal, akkor mivel nem vagy elégedett?
1: A frizurámmal nem vagy.
0: Lehet, hogy vitamin hiány, lehet, hogy A-vitamin, B-vitamin, C-vitamint kellene szedned, meg egy kis vasat. Térjünk vissza az úgymond késelésre. Biztos nem baleset volt?
1: De, baleset így kinyílt a bicska zsebembe, és felcsúszott így.
0: Jól, akkor meggyógyítalak a csakra energiámmal. A csakra energiám. Azt mondja az én belső látásom és tudásom. Az a te problémád, hogy a szivárvány színű mókus rágja az életfádat.
1: A szivárvány színű mókus?
0: Igen.
1: Az életfáma?
0: Azt.
1: Geci állatok.
0: Most az a kérdés, hogy mi legyen a mókussal?
1: Küldjél rá két Pokémont intézni.
0: Inkább áramoltatok egy kis csít feléd.
1: Jó, áramoltatok.
0: Menjen a csí beléd mindenhol. Itt is egy kis csí, ott is egy. Vajon a pozitív vagy a negatív csí okozta ezt a késszúrást a fejedben?
1: Öcsi okozta.
0: Öcsi, szóval öcsi döntése egy olyan okozati cselekvés sorozatot indított el, amelynek következtében téged egy konyhai vágóeszköz tárolóvá redukált.
1: Hát, ezt nem beszéltük meg ilyen pontosan.
0: Akkor mit beszéltetek meg?
1: A rokonságot.
0: Te választottad öcsit vitapartnernek?
1: Ne, ő választott engem.
0: És mi alapján?
1: Szúrópróba.
0: Hát akkor a végső megoldás a karma. Éld tovább az életed úgy, mint eddig. Ez a késszúrás a fejedben semmiben sem fog megakadályozni.
1: De?
0: Meg fog akadályozni valamiben?
1: Egy dologban.
0: Miben?
1: Nem tudok sapkát húzni.
0: Köszönjük szépen!
2: Köszönöm szépen a szomszédnéni produkciós iroda tapsát. Nagyon jól esett a fiúk tapsa. Óriási bejelentésre van nekem most lehetőségem tekintettel arra, hogy legálisan lehet pálinkát főzni most már. Ez már immáron törvény, és hát ugye a szomszédunk, pontosabb apám szomszédja le is bukott, Nandi. Így ülünk a teraszon, így, mint egy ember. Ezt halljuk a szomszédból. Apámnál a kert végében van egy budi. De az olyan érted, hogy a szagnak van neki támasztva négy fal. Teteje meg lebeg. Na oda interurbán becsapodott egy kukta. 2 perc múlva jön Nandi. Hé, Barna, ne haragudja, ma meg ne haragudja. Nem láttál erre felé repülni egy objektumot? Nanika, a kuktára gondolsz? Nem, ő láttad? Na, drága szívem, benn van a budiba. Ó, ezt kivehetem? Várj előre, tényleg. Oda megy a budihoz. Hát mondom, mire számítottál? Rózsa olajra, tényleg.
3: Hú, Barna, mindegy. Azt hiszem, látom a csücskit.
2: Nandi. Budid van, vagy? Nandi. Az nem a csücske. Kicsit ott szöszölnánni, majd csak ennyit halasz, hogy rogy, blúgy.
3: Van a helyzet, hogy kotél kötelet, adjál már, Barna, adjál már egy kötelet, mert még kicsit beszakadtam, eddig konkrétan. Mondom, rohadjál meg, te majom, hogy ráig mentél. Én elmentem 2 perc múlva. Ah, Barna, hagyd a francba a kötelet, te nem kell a kötél, te. Megvan a kukta? Hát meg, megtaláltam, itt van, nézd, egy csepp se folyt ki, Barna, hallod? Hát én hónapozok, kóstolok. Hozott is. Kicsit ilyen szaríza volt mondjuk a pálinka. Olyan pálinka van, érted? Egy kortyot iszol belőle, 4 dioptriát romlik a látásod. Ők csak úgy hívják antibiotikum. Persze, mert egy iszol belőle valamit, és utána életbe marad benned, bármi az kifosol. Tehát rettentő. Én nem ajánlom senkinek, jön át hozzám Nándi. Figyelj, Barna, használhatnám az internetet? De... Ha én mi jó, ne üzöljél ma. Hát mondom, jó van, na üljél el ide. Mit keresünk? Nyitom ki nekem számítok. Virte, varet, vutra, viratre, vartera, vurte, vatera. Na, ha üssed befelé. Hát tényleg, Náninak akkora az ujja, mint az öklöt, tehát nem nagyon találja el. Beütöm neki, mit keresünk? Na, csak ide nem mutatom meg. Az történt ugyanis, hogy valaki felrakott egy gőzmozdonyt a vaterára. Ez a barom meg megtalálta. És mondom, Nándi, tehát ne haragudjál, mik a terveid? Tehát, hogy mit szeretnél? Elmész a diszkóval, és így... Hello, baby! Megpakoljuk a kazán! Ne, Barna, nem, más terveim vannak, mert azt szeretném, hogyha megvesz... De nem mondom el neked, mert egy genya vagy, az kigúnyoz. Na, Nándi, ne, nagyon érdekel. Nem, mert tényleg egy szemét vagy, és kigúnyoz. Nem mondom el senkinek. Tényleg? Hát mondom, nyilván. Szóval az a tervem, Barna, hogyha megveszem a gőzmozdony, akkor csinálok belőle egy jó nagy pálinkafőzőt. Szellemileg nem mély, csak nincs benne ram, tehát ez a... Ilyen nagyon mélyen szántó gondolatai vannak, csak mint az eke olyan mélyen szánt. Borzasztó. Na mindegy. Fogadjuk nagy tapsal, nagy szeretettel a... Schuder Klub kicsi köpfös szőrös, hát nem büdös, de nagyon aranyos, drága üdvöskéjét, kedves barátomat, aranyoszi, pöszén beszélek, Pétert!

0: Köszönöm. Nagyon kedvesek vagytok. Nagyon szépen köszönünk. Én azért öltöztem föl ilyen elegánsan és ilyen szépen. Ugye egy kis tapsot el. Köszönöm szépen. Köszönöm, mert a előző műsorban anyám fölhívva, hogy nem keresel ilyen rosszul, Petike, hát a szedd össze magadat. Úgyhogy most így szépen elegánsan vagyok öltözve. Azért is, mert ez az én mostani műsorom, az tulajdonképpen az alkoholról fog szólni, ami hát így pusztítja az embereket, a személyiséget, a családokat, és próbálom ellenpontozni ezzel a furcsa szép ruhával. Tehát szép a ruhám, csúnya a beszédem, maradjunk ennyibe. Múltkor fölléptem a saját főiskolámnak a gólyatáborába ingyen, és oda jön egy ilyen 18 éves forma fiú, azt mondja, Peti bácsi! A te kurva anyám. Azt mondja, megiszol velünk egy VBK-t? Hát mondom, gyerekek, nem, nagyon szeretnék, mondom, kocsival is vagyok, mert nem nagyon szeretem a vörösbort. Azt mondja, milyen vörösbort? Hát mondom, most mondtad VBK, vörösboros kóla. Ja, az más, az vodka bomba kataflam. Hát én azt elfogyasztó műtetőre tudnám inni magamat azzal a pillanatban. Én megmondom őszintén, nem nagyon nézek tévét, de most néztem az X-faktort múlt hét szombaton. Az én fiaimnak 3 éves, 6 éves Puki és Trotyi, Peti és Tomi, tehát azért mondom, nekik a Király L. Norbi a kedvencük, és én nem értettem, hogy két ilyen pici gyereknek miért így ilyen énekes a kedvence, de megnéztem, gyerekek, ez a fiatal, mert pont úgy néz ki, mint a macska fogóba a Grabowski. Van egy főnök asszonyunk, mindig megemlékezek róla, ő hát mellben dinamikus arcban ireges fajta, és küldött egy SMS-t, azt mondja, Peti a hatházival együtt megrendeltek egy disznőölésre. Ő azt írta, ha te vállalod, ő is. És én visszaírtam egy SMS-t, hogy most disznót keresnek, vagy humoristát. De várjál! Laci meg azt, Lacinak meg annyit írtam, hogy Lacika, nekem sok munkám van abban, hogy 99 kiló maradjak. Te hány kiló vagy, én egy kicsit félek. Hatházi ennyit írt vissza, 116, ne fossá. Az a helyzet, hogy én vagyok most a második fellépő, tehát nekem reklámot kell elrendelnem, de előtte még mesélek egy történetet erről a reklámról. Én annak idején 2 évvel ezelőtt a Sóder Klubba meséltem a reklámról, és fölhívott egy újságíró hölgy, hogy drága aranyos úr, milyen a jó reklám. És megmondom őszintén, én nagyon félek ezektől az újságíróktól, mert ők ugye össze akarnak ugrasztani valakivel. És hát félek, megmondom őszintén, volt már velük 1-2 rossz tapasztalatom, és én annyit mondtam, hogy mondom, drága hölgyem, én nem szeretnék az értelmiségi szerepébe tetszelegni. Férfi szemmel nekem szerintem az a jó reklám, hogy amikor a Ronaldinho fején rajta van egy pina, és folyik belőle a sör. Azt mondja, köszönöm szépen a beszélgetést, és letett a telefon. Most egy kis rövid reklám, és utána folytatjuk. Köszönöm szépen.
1: Aki még hátra van, Kormos Anett, Aranyosi Péter, és az est házigazdája, Loren Barnabás, azaz Trabarna. Mindjárt jövünk.

Köszönöm szépen! Ha már ilyen szépen nekiöltöztem, akkor egy nagy rude movie-t szeretnék elmesélni, amiről az alkohol, tehát az alkohol szól. Csúnyán mondtam ki, de ne röhögjél, jó? Köszi, tehát... Szóval ez egy sűrítmény, ez egy 30-40 perces történet, ami úgy kezdődik, hogy 4 évvel ezelőtt volt világbajnokság, és van nekem egy kedvenc zenekarom, ami a világbajnokságnak kísérő rendezvényeként Münchenbe vendégszerepelt, ez a Madness zenekar, ez egy angol skázenét játszó zenekar. A skázene az körülbelül olyan, a fiataloknak mondom, mintha a Hungár együttes megtanult volna zenélni, és Szikor Robinak meg lenne hangja, tehát körülbelül azt képzeljük el. Tehát egy ilyen buli fúhó zenekar, tehát ilyen táncolós, lötyögös buli. És van nekem egy barátom, a Ferkó, maradjunk ennél a névnél, gyerekkori barátom. Ferkó, annyit kell tudni, hogy ő egy ilyen ősrégi rock and roll harcos, miskolci, tehát erősen iszik. És a nagyon speciális tulajdonsága a Ferkónak, hogyha leveszi a bakancsát, akkor a környéken nincsen szúnyog. És a gerincesek is egy kicsit furcsába mozognak, hogy te jó Isten az égben, jaj! Ő a Ferkó, és fölhívom, mondom, Ferikém, el akarsz jönni velem Madness koncertre Münchenbe? Azt mondja, oda nagyon. És a barátnője, a Bogyő Zsuzsi pont annál egy utazási irodá... Utazási? Szóval a barátnője, a Zsuzsi egy repülőtársaságnál dolgozott, és azt mondta, hogy szerez nekünk repülőjegyet, meg VIP beszálló kártyát, de ő is jönne velünk ellenőrizni az eseményeket. Nem bántuk. Na most a Ferikó úgy néz ki, körülbelül ilyen vonalkott tetoválás van a tarkóján. Ilyen nagyon érdekes miskolci kék szeme van, tehát ez a... Ez a... Igyunk vagy megszúrlak, tudod? Tehát ez a... Egy ilyen... És hát egy ilyen nagyon érdekes tekintet, és hát itt van foga meg, tehát... Reggelről el hol a foga tulajdonképpen, maradjunk ennyibe. És hát én mondtam Ferinek, hogy akkor megyünk a müncheni járattal. Mikor indul a müncheni járat? Reggel 6 órakor. Mikor kell kint lenni? Hajnali 4-kor. Ugye én megmondom őszintén, én 1 órát aludtam, mert 2-kor lefeküdtem, 3-kor felébredtem. Tehát tulajdonképpen én 4 órakor így a Matrixban tartózkodtam. Tehát így ennyi. És nézem a repülőgép, repülőtérnek a bejáratát, Ferkó így jön be. Tök elegánsan, teljesen frissen, fiatalosan. Aztán rájöttem, hogy miért. Hát Ferkó nagyon félt attól, hogy elalszik, úgyhogy ő már 2 napja ivott. Tehát ő... A VIP kártyával, ennek az a lényeg, ennek a VIP kártyának, ugye, hogy amikor becsekkolsz, ellenőrzik a jogosítványodat, meg a személy, meg mindenedet, akkor itt egy külön elkülönített kis részen, ott lehet kulturáltan azt enni, inni, amit te akarsz, mert az ki van előre fizetve. És képzeld a jelenetet, belépünk 4 óra 19 perckor, 3 darab diplomata tartózkodott a VIP váróba, meglátták Ferkót, hát abban a pillanatban felpattantak, mert hát érezték, hogy elszámolás lesz Trianon miatt. Abban a pillanatban hát megittunk 4 darab viszkit, 4 darab vörösbort, és jó hangulatba kerültünk. 8 perc múlva megjelenik Zsuzsi egy ilyen tányérral, így a kezén így egyensúlyoz, azt mondja, ez csoda pogácsa. Gyerekek, ilyen pici pogácsák voltak. Anyám azt így elfricskáz, hogy azt nedd meg, gyerekem, az nem kelt meg, majd a kutya megeszi. De itt ez csoda pogácsa, így adták. Hát 8-at csak tömésbe föltettem. És így 38 volt még így a pofámba körbe. Tudod, a bort így jó átszívni azon a sajtos dolgon. És így jól éreztük magunkat. 3:45 hajnalba. Azt mondja Zsuzsi, menni kell a repülőhöz. És az utolsó pillanatban még levettem egy olyan üdítőt a helyéről, a hűtőszekrényből, aminek nem ismertem a címkét. Ugye híres márkákat mindenhol liadsz, de mondom, ilyet még nem ismertek. És így megyek Ferkóik után. Ferkó ugye így megy. Zsuzsi így. Én meg így. És így kérdezték a kolléganője Zsuzsnak, hogy ki az a kicsi szőrös ember, azt mondja, hogy a hobbitunk nem érdekes, az vagyok én a hobbit. És így felnyitom az üdítőt, egy csiga lement a torkomon. Harmadikra kiszűröm foggal, köpöm ki, mondom, Feri, mi ez? Azt mondja, ez aloe vera. Mondom, mire jó ez, Feri, ez? Kenyed arcodra, hallod? Kenyed arcodra. Na jó van. Én Ferinek elmeséltem, mondom, hogy
Ferkó, csápon keresztül fogunk beszállni a repülőgépbe. Következő pillanatban azt mondja, kinyitod a szemedet, már München szabad ege alatt leszel, úgyhogy semmit nem fogsz látni, csak így, mintha buszon utaznám, vagy az egész. De rám cáfolt az élet, azt mondja nekem a hölgy, menjünk lefelé a lépcsőn. Lemegyünk a lépcsőn, sehol egy csáp, s vár ránk egy busz. És így beszállunk így a buszba, és tényleg egy 5 percig így néztünk egymásra. Ferkó így megszól, azt mondja, akkor most mi busszal megyünk? És hát mit tudtam volna neki mondani, érted? Ott mondom, hát keressünk ülőhelyet, öcsém, mert Müncheni kurva hosszú lesz az út. Na! Ennyit ment a busz, azt mondja, megállt a busz, kiszállunk, egy bögyös hölgy, stewardess hölgy, így mondom, csókolom. Így nézem a repülőgépet, itt elkezdődött, itt vége volt, ennyi. Ilyen icipici gép, mondom, tessék mondani, ezzel a kis géppel visznek ki minket a nagy géphez. Azt mondja, nem, azt mondja, ez a menetrendszerinti Budapest-München járat. Mondom, ez! Mondom, ezzel Kispestig nem jutunk el, ember. Az lesz az utolsó kép az életünkben, hogy a vecsési művelés játsz, pörög vegyre nagyobb, érted? Belerobbanunk egy nagy tűzgolyóba. Azt mondja, nyugodjunk meg, ez egy nagyon jó kis erős gép, csak nyugodjunk meg. Ezt mondom, rendben van. Azt mondja, tessenek beszállni a gépbe, ennyi volt a beszállás, hoppi. Tehát így ennyi. Hát egy ilyen kicsi. Egész jól haladtunk a géppel, leszállunk Münchenbe, boldogság, bemegyünk a belvárosba, Ferko azt mondta, ahol ki van írva Bírsturbe, ott mi támadunk. Hát több vendéglátó helyiséget mi nyitottunk ki, tehát képzeleted? A két részek, magyar meg a nagymellű nő, tehát körülbelül ez volt. Ezért. Na és így sétálunk, megintunk 1-2-8-12 sört, ebben most nem menjünk bele, meg anyám is nézi a műsort. És sétálunk így a belvárosba, és ugye hát világbajnokság van, jön velünk szembe vagy 8 ilyen sötétkék pólós szurkoló, olasz szurkoló, és ugye ordítozzák, hogy Forza Italia! Forza Italia! Hát most mi mintott mondtunk volna rá, 86 óta egy világversenyen se voltunk, most azt ordítottuk volna rá, hogy Ria-Ria Hungária hullaciki lett volna. Mi azt ordítottuk rá, hogy Diós Győriek vagyunk, kulturáltan szurkolunk, kurva anyám. Kurva anyám. Ez egy régió klasszikus rigmus. Nem viccelek, ebben a pillanatban a hátunk mögött egy női kerékpárról leszáll egy bácsi. Azt mondja, fiúk, magyarok vagytok. De tényleg, miből jöttél rá, hallott? De tényleg, hát... Nem magyarok, miskolciak a legnagyobbak, ember. Azt mondja, hát elmondom őszintén, ha hát így beszélgettünk az öreggel, én ha iszok, akkor én ilyen szitja lovasi jászá iszom magamat. Ferkóhoz képest meg a Jobbik egy szélső baloldali párt. Úgyhogy két dologról beszélgettünk, hát egyrészt a kis Trianon kastély téglánként való elhordásáról, illetve hát Orbán Viktor megkoronázásáról. Na most ugye az 4 évvel ezelőtt még egy nagyon bátor cselekedet volt, most már kormányprogram, tehát maradjunk ennyire a dologba. És így dumálunk az öreggel, erre megszól az öreg, azt mondja, de hát az Orbánt nem lehet megkoronázni. Mondom, ezt komolyan gondolja az. Miért? Azt mondja, hát az református. Erre megáll Ferkó, azt mondja, meg a Duna sincs befagyva. Mondom, az alkohol pusztít, érted? Tehát ott vagyunk. Na hát, én annyit kérdeztem az öregtől, hogy próbáljam így az eseményeket puhítani. Mondom, mondja már meg, milyen hely ez a München? Azt mondja, fiúk, hát én 19 éve lakok itt, itt németek laknak. És ez egy nagyon fontos mondata egyébként a sztorinak. Na hát is sétálunk, már jó a hangulat, délután 2 van, aznap már 3-jára vagyunk részegek. Vagy helyes nap azok vagyunk tulajdonképpen. És így sétálunk, és így Ferkó megszól, azt mondja, te arany, kéne venni egy kis füvet. Hát én semmi jónak nem vagyok az elrontója. Erre megszól a Zsuzsi, azt mondja, megőrültetek? Hát itt világbajnokság van, itt érzékelők vannak a falakba.
Itt a világ 40 nyelvén kimondott, hogy marihuána vagy fű. Terra incognita, hangfelismerő programok vannak. Lejelenti a rendőrségen, már jön a kommandó. És egy két hülye Miskolc így állunk, hogy... Hogy ilyen van? És úgy hittük, tudod, hittük, mert Zsuzsi okos nő. Nem viccelek, ebbe a pillanatban a kanyarba befordult a regi császára Bob Marley. Ilyen hajszütyű táska a fején. Nem volt füvescige a szájába. Rakéta, gyerekek, ilyen szilveszteri papír trombita. Nem volt meg a szemgolyója, a két fehér síkot képzeljél így el. Jamaika összeszíne a fején így sapkába megcsinálva, rastaság, hajság, tutiság, babaság. És mögötte két pali a füstbe így. Azok, megmondom nektek őszintén, azok két napja elindultak a Deutsche Bankba dolgozni, csak bekerültek a füstbe, és ők inkább a szabadságot választották. Zsuzsi így nézte a menetet, azt mondja, vegyetek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ma itt volt a vége. Majd klubszinten folytatom. Köszönöm szépen, szavaztok.

Most poénkodhatnék az, hogy köszi. De olyan genyoság lenne. Na mindegy. Annyit kell tudni a következő fellépőnkről, hogy közösen nekünk összesen 4 gyerekünk van, csak külön alomból. És ő ellentétes nemű velünk. Nekem is van, egy kicsit beszélek a családomról, van nekem egy fiam, Samuka, vagy kérdésem, 2 fiam van, de Samukával múltkor sétálunk így a városba, és így jön egy néni, mondja, hogy jaj, de aranyos kisfiú, hát tégednek hogy hívnak? Ez én kisfiam. Mostanában pókembernek hívom magam! Pedig azt teszi, amit mi? Na mindegy. Faterom vigyázott múltkor a kisebbikre, Danikára, és mondtuk neki, hogy apa, figyelj már, az kéne, hogy délbe, itt van ez a bébi étel, botmixerrel csinálsz egy ilyet, hogy ilyet, berakod a mikróba 15 másodperc, délbe ezt odaadod neki, megeszi, így eldől a derek, alszik, semmi dolgod, nem nézheted a Eurosportot. És hát mi történt? Felhívom 10 órakor, hogy mi a helyzet? Faterom ezt mondta, ja, megdaráltam neki a konzervet, nem eszi. Jó, fater, semmi gáz. Folytassátok a napotokat. 8-szor főhöz vágtam a telefonomat. Majd utána hívom 11 órakor, hogy mi a helyzet. Adjál neki ilyen tejalapú babypépet, tényleg ezt is meg fog érni, nem lesz vele semmi gond. Felhívom egy pár percre rá, 11 óra, 2 perckor. Fater, mi a helyzet? Hogy vagytok? Ja, az édeskását azt teszi, mint a szart. Nem egyszerű a mi helyzetünk, nem egyszerű a mi helyzetünk. Fogadjuk nagy tapssal, nagy szeretettel a Schoder Club egyetlen egy női fellépőjét, a színpadon Kormos Anett.

az igaz, hogy egy picit furcsa néztek rám. Tudjátok, hogy ki vagyok én, és mit fogok itt csinálni? Nem csak azért gondoltam, hogy ezt tisztázzuk, nem válaszoltok, tehát itt dögöljek meg. Azért gondoltam, hogy ezt tisztázzuk, mert a múltkor felléptem egy legénybúcsón, és ugyanezzel a kérdéssel nyitottam. Hát több válasz is érkezett. Na szóval voltam én már itt ezen a színpadon, és hát mindig meg szoktam nézni a visszajelzéseket, amiket ti írtok, és a legtöbben azt sérelmeztétek, hogy hát nem mosolyog és nem nevetek, és nem értem, hogy ez miért olyan nagy baj, mert szerintem az a humorista, amelyik így nevet a saját poénján, az szerintem hát tökre olyan, mintha a fogorvos minden második fúrást így a saját fogába intézne. Nem, vagy hogyha a köműves építene mindenhova a saját magának is egy szobát. Szóval szerintem ez nem annyira fontos. Arról nem beszél, vagy annak, hogy nekem ilyen kifejezéstelen arcom van, annak egy csomó elő... A kis kár örvendő. Szóval, hogy annak egy csomó előnye van. Például az ágyban nálam nagyon kicsi a különbség az orgazmus nélküliség, és aközött, hogy elaludtam szex közben. Ami miatt ide félve érkezem, mindig annak több oka van, ez a fellépés része, ez még a kevésbé aggasztó, de amikor legutóbb itt voltam, akkor pontosan ugyanaz történt, ami most. Jönnek ezek a sminkesek, meg fodrászok, és hogy ilyeneket mondanak a sminkesek nekem, hogy kapsz új arcot. És én már a múltkor mondtam, hogy mindez, csak ne az aranyos éjét, mert azt a házasság azt azért nem viselni el. Aztán van egy kedvesebb csaj is, ő azt mondta nekem, hogy tök jó, mert én igazi kis természetes szépség vagy, két és fél órát képernyő képessé tudlak tenni. És ami ennél még sokkal lesújtóbb, hogy volt egy ilyen mondat, és ez most hangzott el, hogy olyan szép leszel, hogy magadra sem ismersz. És még ezt is megbocsátottam volna, csak hát amikor először találkoztam így utcai fényben a férjemmel talpig sminkben, akkor az volt az első kérdése hozzám, hogy gumi nélkül mennyiért vállalom. És akkor gondoltam, hogy ha már a bérletesek se ismernek meg, akkor az elég nagy baj. És hát ezt biztosan ki fogják vágni, mert Kristóf mindig kivágja, amikor szóba kerül. De ő pedig azt mondta nekem, amikor idejöttem, hogy olyat hozzak ide, ami már kipróbált, és biztosan tudom róla, hogy nagyot üt. És hát amikor így megjelentem a férjemmel, akkor láttam, hogy... Nem pont ez volt az elképzelés. Azt is szokták mondani, hogy nem szabad beszélni a visszajelzésekről, de én mindig szoktam, én nagyon szeretem, amiket szoktatok írni. Az egyik kedvencem most írt egy srác Ivivre, amit még megint kifognak húzni, és azt írta, hogy szia, te vagy az a kormosanett, aki volt a Shoulder Clubban. És hát mondom, én, végre ez az egy nyomorult, akire rákérdez. És soha többet nem írt. Tehát ez volt az első és az utolsó, és hát a másikor pedig fent van a videóm, ez a bizonyos portál, ott pedig volt egy ilyen megszólaló, hogy szerintem ez a csaj egyáltalán nem vicces, és hogy milyen nő az, aki csak a saját családját tudja alázni. És jött egy valaki így a védelmemre kelt, már is se tudom, hogy ki volt, de ő azt mondta, hogy én ismerem ezt a csajt, szerintem nagyon vicces, és egyáltalán nem igaz, hogy csak a saját családját tudja megalázni. Tehát nagyon kérem, hogyha esetleg védenétek, akkor óvatosan. És nem hiszem, hogy tudjátok, hogy én korábban újságíróként dolgoztam, ezt csak azért mondom, hogy milyen előélet vezetett ideig. És az első alkalommal hallgattam két kolléganőmet beszélgetni, és az egyik kérdezte a másiktól, hogy te, a seggfej az hány ká? Mondom, itt megmaradok. És ugyanez a kolléganőm volt az, aki meg volt győződve arra, hogy Feres Vandi és Feres Viki, ők testvérek, mert hogy ugyanaz a vezeték nevük. És akiről mindig szoktam beszélni, mert kérik, hogy ne, el szoktam mondani, hogy van két darab gyerekem, ezt lehet, hogy van, aki már tudja, és van, aki nem, és ezekhez tartozik egy darab apa, és a férjemre azt beszéltük meg, hogy ez ő. És hát most, hogy közelednek az ünnepek, most már nekünk így muszáj körbenézni a játékpiacon, és azt vettem észre, hogy nagyjából két csoportba sorolhatók a játékgyártók. Egyrészt vannak a realisták, tehát hogy megveszed a pónit, és meg kell venned a játékpiacon, és azt vettem észre, hogy nagyjából két csoportba sorolhatók a játék.

0: Jaj! Ennél sokkal sokkolóbb volt az élmény, amikor levetköztették Barbie-t, akinek fölülről tök ugyanúgy nézett ki, mint Ken. Tehát tényleg ezzel minden eddigi munkámat áthúzták a játékgyártók, mert közel két és fél éve próbálom meggyőzni a gyerekeimet arról, hogy minden más nőnek van bele, csak anyának nincs. És erre most piacra dobnak egy ilyen Barbie-t. És hát el szoktam mondani, hogy én alapvetően egy dolgot vártam a terhességtől, az, hogy majd lesznek melleim. Tehát, hogy így a 70B-től elindulunk fölfelé. Na most annyit érdemes erről tudni, hogy mindkét szülés alkalmával egyel kisebb lett a mellméretem. Számoljatok vissza 70B-től, hogy most hol tartok nagyjából. És hát amikor először a két lányommal betértem egy ilyen fehérnemű üzletbe, és mondtam, hogy fehérneműt szeretnék, meg hát így megsúgtam a számot is, akkor mindjárt kérdezte az eladó csaj, hogy a kisebbiknek lesz. De hát a lányaim azért szeretnek engem most még, az elfogultságnak ennek az állapotában vannak, és hát a múltkor az egyikük kérdezte, hogy anya, nekem mikor lesz olyan nagy cicim, mint neked? Hát mondom, édesem, nem lehet tudni, hogy megadatik ez a szerencse. De hát a férjem is hallotta ezt a kérdést, és ő mondta, hogy talán majd akkor, ha eléred az óvodáskort. És hát biztos ismeritek azt a tényt is, hogy általában minden nőnek az egyik melle nagyobb, mint a másik. És hát a férjem azt mondta, hogy én ebben is igazán különleges vagyok, mert nekem egyik kisebb, mint a másik. Hát amit még nagyon gyakran nézünk, ezek a hírek. És múltkor anyósommal együtt néztem, és mindjárt kiderült számomra, hogy anyósom egy egészen picit így furcsán súlyozza a híreket. Tehát volt egy ilyen egymondatos hír, hogy a diák óra közben verte meg tanárát. Mire anyósom? Óra közben? És az áromondatom az, hogy a férjem egyik barátja felhívott, hogy tudnék-e neki jegyet szerezni a Shoulder Club felvételére, és hát én mondtam, hogy tudok, de csak oda, ahol én is szerepelek, azt mondta, oda nem kell. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönjük szépen kollégáinknak, Kormos Anettnek, Aranyosi Péternek és a Szomszédnéni Produkciós Irodának, vagyis Bálint Ferencnek és Tóth Szabolcsnak. Jöjjenek el máskor is, várjuk szeretettel őket, nézzék a televíziót, mert mi jövünk itt az RTL-en, ott a kulon. Köszönjük szépen, hogy eljöttek, viszontlátás!

0: Sziasztok! Mi a Piás Nővérkék vagyunk.
1: Reni
2: és Erika.
1: Ez pedig a Merci Rádió.
2: Hallgassátok szeretettel!
0: 100% magyar zene.
3: Kedves szüleim! Tudatom veletek, hogy megérkeztem. A fodrászhoz. Kopasz vagyok, mint egy villanykörte. Ez jó, mert sötétben is tudok levelet írni. Az öreg katonák egy szép verssel köszöntöttek bennünket. Este van már este, alszanak a medvék, főbe lőném magamat, ha újra kopasz lennék. Egyelőre minden nagyon szép és jó. Mégiscsak más a katonaság, mióta a NATO közelébe kerültünk. Az őrvezetőnk is azt mondta, nem fognak belehalni, mert most már olyan a honvédség, mint a terhesség, csak az első 9 hónapot kell kibírni. Aztán még kedvesen hozzátette, mert ő egy ilyen humoros ember, de a nők is csak azért mondják, hogy a világon a legfajdalmasabb a szülés, mert még nem voltak jól tökönrúgva. A katonát heti 2 fürdés illeti meg, de úgy látszik, mi még félig civilnek számítunk. Az otthonról hozott tusfürdő mind a 9 hónapra elég lesz, ugyanis azt mondták, az első 2 hétben nem lehet zuhanyozni, hogy minél tovább megmaradhasson a civil szagunk. A rangokat még nem igen ismerem, de azt tudom, hogy az őrvezetőt és a tizedest úgy kell megkülönböztetni, hogy az őrvezetőnél a mondat bassza meggel kezdődik, a tizedesnél meg azzal végződik. Hogy megkíméljelek benneteket ettől a trágár szótól, mert sok lesz, ezentúl

0: mindig csak azt írom le helyette, hogy issza meg, ahol pedig más trágárságot idézek, ott kipontozom. Persze néha azt fogjátok hinni, hogy a levél papírba belelőttek egy sorozatot. Az őrvezető, akit itt Rambónak neveznek, tegnap azt mondta nekünk, isszák meg, ezt a 9 hónapot végig lehet csinálni úgy is, hogy sírnak, isszák meg, és úgy is, hogy röhögnek, isszák meg. Ezen a tót elkezdett röhögni, és a Rambó mindjárt adott is neki 4 hét laktanya fogságot. Úgy látszik, a röhögve végigcsinált változata rosszabb. A tizedest elneveztük hordónak, mert vagy kong az ürességtől, vagy tele van borral. Egyszer azt mondta, a katona nem fázik, csak érzékeli a hideget, isszák meg. Kedves szüleim, jó lenne, ha megmondanátok, én hőmérő vagyok, vagy lázmérő. Már az első héten eljött a körletünkbe a laktanya legidősebb ezredese, aki könnyes szemmel mesélt az egykori moszkvai kiképzéséről, aztán sírva tette hozzá, hogy ilyesmiben nekünk már nem lehet részünk, mert mi már NATO katonák leszünk. Egy ilyen NATO-s hadseregben még a kaja is jobb. Itt a szakácsok 8 féle tokányt tudnak főzni, és csak azért nem hetet, hogy nem mindig ugyanarra a napra essen ugyanaz a tokány. Ma végre megint láttuk a tábori lelkészt. Ritkán látjuk, mert mindig menekül az isszák meg elől. Kérdezte, van-e panaszunk? Mondtuk, jéghideg a víz a fürdőben, erre azt mondta, azonnal intézkedik, aztán letérdelt meleg vízért imádkozni. Sajnos közben odajött Rambó, és mivel nem vette észre a térdelő lelkészt, így szólt hozzánk. Isszák meg! Mi a ló pont, ott csoportosulnak itt pont, isszák meg, pont, becsukom magukat, isszák meg pont, aztán az egésznek a levét maguk isszák meg, pont. Erre a szegény tábori lelkész úgy kiakadt, hogy 1 hétre bekerült a gyengélkedőre, mi meg meleg víz nélkül maradtunk. Különben a tábori lelkésznek köszönhetjük, hogy a hordó bejelentette, na isszák meg, elmarad a szent estére tervezett 15 kilométeres mered gyakorlat, isszák meg, helyette szilveszterkor tartunk egy 30 kilométeres, isszák meg. A hordó azt mondta, issza meg, maga a 20. században van, de mivel 98-ban leszerel a 3. ezredben, nem lesz már katona, issza meg. A szék az nem szék, hanem stoki. És a ruháinkat a stoki méretére kell hajtogatnunk. Ehhez van egy úgynevezett stoki papír, és az Isten mentse meg attól, hogy ennél kisebb vagy nagyobb legyen az összehajtott ruhám. A méretet az őrvezető ellenőrzi, aki nagyon örül, hogy most 20 katonára parancsolhat, mert civilben a 2 ló is csak ostóra mozdult meg neki. Különben a poénjait nem ő találja ki, hanem az előző őrvezetőtől örökölte, aki civilben traktoros volt. Ő egyébként csupa logika, mindenben az észszerűséget keresi, de valahogy mégsem találja. 3 napja például gyalogsági ásóval nyíratta velünk a füvet, tegnap előtt villával pucoltatta velünk a krumplit, ma pedig megmagyarázta az egésznek a lényegét. Isszák meg! Ami gömbölyű, az vinni! Ami szögletes, az gurítani, nem célszerű, de baromira katonás, isszák meg. Sokszor dicsekszik az iskolázottságával, de szerintem annyi egyes kapott évente, hogy a naplójukból találták föl a vonalkódot. Az őrvezetőnek köszönhetően már azt is megtanultuk, mit kell tennünk atomvillanásnál. Isszák meg, 2 lehetőség közül választhatnak, isszák meg. Vagy hasra vágódnak és kúszni kezdenek a legközelebbi temető felé, vagy szembefordulnak vele és jól megnézik, mert ilyet a büdös életben nem látnak többé. Remélem januárban hazajutok, ha nem, akkor megint írok, addig is csókollak benneteket, Tomi. Utóirat, Rózsit csókolom, mondjátok meg neki, Nem tudnak annyi brómot tenni a teámba, hogy ne hiányozzon.
1: Mivel elég sokat léptem föl az utóbbi években ifjúsági napokon, és ott sok-sok hasonlóságot fedeztem föl ezekben a napokban, és ezt valamennyien ifjúsági napot a KISZ szervezte, arra gondoltam, hogy meg kellene talán azt is írni, hogy mi lett volna, ha a KISZ szervezi meg 1848. március 15-én a forradalmat. Látom, már is sokan képzelődnek. Itt kongresszus után. Íme. KISZ akcióprogram. Fiatalok, az alábbiakban megismerhetitek azt a programot, mely kongresszusunk határozata értelmében született, hogy méltó módon robbantsuk ki a március 15-i forradalmat. Március 14-én, tehát az előestén, 17 órakor, Jubileumi utca megnyitása Váci utcában, népművészet és kirakodó vásár, a kiállított KISZ vezetők megvásárolhatók. Tizennyolc órakor, Paul Beat énekesek találkozója a Kristóf téren. Közreműködik Boros Lajos és Dinnyés József. Közben zúgolódás, tüntetgetés, hangoskodás, reformok követelése. 19 órakor, osztrák táncház. Majd új hullámosok koncertje a Vörösmarty téren. Közreműködik az AE bizottság, a vágtázó halottkémek és Dinnyés József. Közben bújtogatás, lázítás, rendbontás, kokárdák kiosztása. Március 15-én reggel 8-kor, zenés ébresztő. Reggeli tévétorna a Vörösmarty téren. Közreműködik Müller Kati, Bérci István és Dinnyés József. 9 órakor átvonulás a Pilvaxba, ahol Petőfi Sándor egyemberként csatlakozik a tömeghez. 10 órakor vezetőségi gyűlés a Pilvaxban. A többieknek a kávéház előtt felállított pódiumon aerobik bemutató, közreműködik Dinnyés József. 11 órakor kivonulás a Pilvaxból, közben Varga Miklós elénekli az Európát, kísér a Rajkó zenekar. 11 óra 30-kor a Landerer nyomda elfoglalása, majd a Kimitto győztesek bemutatója. Ezt követően két középkorú kiszista az OTP-ből ad elő részleteket. Pont 12 órakor a 12 pont és a nemzeti dal kinyomtatása. A kintreket tömegnek és Dinnyés Józsefnek dr. Veres Pál az orvos válaszol. 13 órakor csoportos átvonulás a Nemzeti Múzeum kertjébe, majd a szabad sajtó osztogatás az önkéntes rendőrök segítségével. 15 órakor szakadó eső. Ha elmarad, akkor nagy gyűlés. 16 órakor indulás Budára a börtön elé különbuszokkal. 17 órakor a börtön előtt felállított színpadon a Humorfesztivál győztesek műsora, Magsa Zoli, Nagy Bandó, a Markos Nádas duó, akik előadják a Kőbezárt lélek című számot is, utána Táncsics Mihály kiszabadítása. 18 órakor közéleti kabari a Városháza előtt, majd a követelések aláírása. Utána bodybuilding bemutató, közreműködik Dinnyés József. 19 órakor központi ünnepség. Az eddigi eredmények méltatása, a forradalom kirobbantásában élenjáró kitüntetése. 20 órakor így láttam Petőfi címmel Arany János előadása Vakbottyán téren. Közben magyar kiszvezetők baráti találkozója az osztrák kiszisták képviselőivel az átrium helyett a szabadságszállóban. 21 órától utcabál világosig. Közreműködik az Ergo együttes. közben tombola, békefelhívás aláírás, zsákba futás, lepényevés, motoros sárkányrepülő és léghajó bemutató, valamint az ittas magyar fiatalok támogatása. Gyertek el minél többen! Mindenkit szeretettel vár a rendezőség és...

Ma este a Schröder Klubban Csenki Attila, Kőhalmi Zoltán és Bellus István. Hölgyeim és uraim, az este házigazdája Kovács András Péter.

0: Köszönjük szépen, sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Schroder Club 43. adásában, végre Sál nélkül. Nem kis munkámba tellett, mert olyan fejem van vele, mint egy arab terroristának, tehát rájöttem tényleg. Nem, mert ha bemondják a tévébe ilyen fantomrajzos híreknél, hogy 30 év körüli átlagos testalkatú elkövető, akkor engem rajzolnak oda. És ez reptéren mindig probléma, kiszednek a sorból, és mindig azt mondják, hogy szúrópróba. Szóval annyira udvariasak, és most Aranyosi Petivel repültünk egy nagyon nagyot Barcelonába, nagyon-nagyon súlyos problémák és áldozatok árán. Aranyosival amúgy se egyszerű utazni. Múltkor voltunk Miskolcon, mentünk autóval Miskolcra. Peti vezetett. Kis Eycentó. Autót. Tejködben, olyan tejköd volt, a ködlámpa kapcsolót nem találtuk meg a kocsiban. És Peti a belső sávban 70-nel. És közben jobbról kamionok előztek minket 90-nel. Hát mondom, Peti, mondom, kamionok húznak el mellettünk. De persze, mert ők látnak. Talajmenti köd. És Péter időjárástól függetlenül nem egyszerű, mert egyszer megálltunk egy benzinkútnál az M5-ös autópályán. Ez nyáron volt, hajnal, be volt izítva ez a elektromos rovarölő cucc. Tudjuk, hogy középen UV-cső, körötte áram. És így jön a rovar, hogy... Szoli. Azt krematórium. És tudod, így neki repül, villan, elég, így kész, ennyi. És amikor mi beléptünk, én nem tudom, hogy mi repült neki, az nem villant eléget, az konkrétan heggezte. És belépünk, így Aranyosi fölnéz, na, csókolom, friss a girosz. Na most ezzel az őrülttel kellett nekem elrepülnöm Barcelonába. Az volt, hogy felléptünk egy fapados járat születésnapjára. Én még nem ültem fapados járattól, nem tudtam mire számít, csak vittem ülőpárnán. Várják, kiderült, párna van, kaja nincs.
1: Pedig ez egy alap magyar dolog, nem? Hogy elindulsz, eszel. Ugye, hogy még ki se gördült a busz a Népligetből, vagy a fasírt szakcsap meg, vagy mandarinnal lőnek szemen.
0: Úgyhogy ez egy alap. Egyébként velem egyszer ennél rosszabb dolog történt osztálykiránduláson. Nem az volt, hogy elindult a busz és ettünk, hanem elindult a busz, és én nem tudom miért, valamiért belehánytam az ölembe. És ezen a mellettem ülő Gergő barátom annyira megdöbbent, hogy ő is belehányt az én ölembe. Na mindegy, szóval a repülőgépen legyen kaja. Na és Aranyosi Petivel már a szárazföldön némi riadalmat keltettünk, mert a Péter Ferihegy egyen besípolt a fémdetektor kapunál. Nem tudom, hát egy kisebb páncélos csapatszállító autó volt nála elrejtve, vagy nem tudom mi, irgalmatlan csörömpölés. Ott áll a kapu túloldalán egy férfi és egy női biztonsági őr. Péter automatikusan lép oda a nőihez, hogy nagyon sok vazelin tessék használni. Mondtam, én megvállak a duty free-ben. És mondta a nő, hogy hát ő sajnos csak nőket motozhat. Nem baj, megvárunk egyet, várunk. És hát utána ugye kivitt minket a busz a repülőtérig a termináról.
1: Mit csinál a magyar? Felszáll a busz és megáll az ajtóba. Mert én úgyis csak egyet megyek.
0: És följutunk a repülőgépre, minden normális utas ilyenkor így elindul a repülőgép közepe felé az utastérbe. Péter így a csillagok háborúja és világháború fixáltságával rárúgja a pilótára az ajtót.
1: Szevasztok, melyik a gépágyú? Belépünk a hiperűrbe.
0: És mondta a pilóta, mindenről beszélhettek, légi szerencsétlenségekről ne. Hát mondom, akkor köszönöm szépen, nekem megvan a műsor. Én úgy kezdtem, hogy nem baj, ha valaki lemarad egy poénról, mert a fekete doboz fölveszi az egészen. És egyébként, tudjuk, van az, amikor a pilóta köszönti az utasokat, hogy hölgyeim és uraim, minden pilóta így beszél, szóval a pilóta beszélősi magasságon, kezdődő utazást kívánok. És megkérdeztem egyszer egy stewardess, hogy a pilóta miért így beszél. És mondta, hogy ők se tudták, de azért, hogy ezt megkérdezik, még nem merték felébreszteni. Na és ott vagyunk a repülőgépen, Péterrel megbeszéltük, hogy az lesz a munka megosztás, ami a stewardesseknél is, mert a stewardessek mikrofonjába kellett beszélnünk az utasoknak, és kitaláltuk azt, hogy egyikünk mondja, másikunk mutatja, ahogy a stewardessek szokták. Múltkor utaztam egy francia gépen, nem tudok franciául, úgyhogy nagyon figyeltem arra, hogy mit mutogat a másik, és így elkezdte az egyik, hogy Madame et Monsieur, votre sécurité, de sortie, baguette.
1: ezt mondta. És a másik megmutatta, hogy... Mondom, igen, két szó, tagolod. Vértizadt, amire eljutottunk a mentő mellényék. És ugyanezt a tematikát követtük mi is Péterrel, ő mondta, én mutattam. És kiállt Péter, hogy két éve fölvettem lakáshitelt. Nagyon jó hangulatú műsor lett. És ez, egyébként a stewardesseknek ezeket a biztonsági utasításait nem értem. Először is mindig vigyorogva adják elő, hogy abban a nem várt esetben. Ha 1200 km/h sebességgel, 13000 méterről belecsapodnánk az Atlanti óceánba. És mindig mondják, hogy a mentőmellényt az ülés alatt találják. Hát apám, egy Budapest-Brüsszel vonalon mit csináljak én a mentőmellényt? Ejtőernyőt adjatok, nem? Hát... Ha miért lesz jó nekem a mentőmellém, hogy visszapattanok az Alpokról, vagy? Így megviccelem magam mellett a gyereket, hogy megjött a hóember. És azt nem mondja, hogy még az ülés alatt van a mögötted ülő szandája is. Az meg egy nagyon ronda halál, így a földközi tengerbe fújkálsz egy 42-es szandát. És akkor folytatja, hogy amennyiben a kabinban csökken a légnyomás, mert hát, tényleg mire csökkenne? Az oxigénmaszkok automatikusan lenyílnak. Na mondom, egyébként azért kapsz tömény oxigént, mert attól így bezsongulsz, bebambulsz. Tehát ott nem üvöltözöl, nem pánikolsz, zuhansz. De akkor miért nem füves cigi nyílik el? De ezt így elképzeled, hogy kérjük, adják körbe a marihuát. És azért betépve zuhanni, az mennyire gyönyörű lenne, nem?
2: Hát, de szalad, rá fogunk kérdezni! Mária, Mária, Mária, Mária, Mária, Mária, Mária, Mária, megjött a hóember!
1: És mondják, hogy kérjük, mindenki a saját maszkját használja. Na mondom, itt álljunk meg. Ha az én maszkom nem nyílik le, mellettem meg mondjuk Hajdú Péter ül. Hát tegyük a szívünkre a kezünkre. Most itt van az álompár nálunk. Brangelina, ugye Brad Pitt és Angelina Jolie, nem értek ide, pedig nagyon reméltem, hogy itt laknak fönn a fenyőgyöngyénél egyébként, álnéven, ki van írva, Jolán Angéla. És az a durva, hogyha ezek egy országban vannak, ezek nem hűtőmágnest vagy képeslapot visznek haza, gyereket. Úgyhogy én most itt felvétel után megyek fel a fenyőgyöngyéhez, bepolyálva kifekszem. Angéla jön haza, érted? Nincsenek nagy igényeim, érted? 400 grammot szopok. Azt alszok reggelig. Csak nehogy ma a Brad Pitt legyen a soros. Hát Brad Pitt meg eltévedt motorral, múltkor nem talált haza. Így ki kéne őt okítani a pesti életről, hogy figyelj, apám, figyelj, nagyon szomorú arccal kell menni az utcán. És buszon villamoson ne lyukasz. Ha jön az ellenőr, akkor majd bediktálsz valamuk amú nevet. Minden. Robert De Niro. Ma este itt lesz velünk Kőhajni Zoltán. Ilyen fókuszosra vesszük, hogy hamarosan lesz szó a hatszoros gyerekgyilkos kanibál öncsonkító pitbull kutyáról is, de előtte látogassunk el a Vidán Parkba. Tehát ma este itt lesz velünk Kőhalmi Zoltán is, de előtte fogadjuk nagyon nagy szeretettel a kiskunsági kocseket, Csenki Attilát.

0: Jó estét kívánok, óriási szeretettel köszöntöm Önöket. Örülök, hogy a Kocsák vagyok, nem a hatszoros gyerekgyilkos Kőhalmi. Ez mégis csak egy pozitívum, egy picit rögtön magyarázkodnom kell rám. Úgy adta a producer ezt az inget, hogy ez nagyon divatos, de... Kérdezték, hogy milyen hosszú lesz a favágó blokkom. Nincs favágó blokk, tényleg divatosnak próbáltam tűnni. Na, rögtön a saját hatásom alá kerültem, de látom, hogy más Kocsák is van itt, úgyhogy próbálok ennek örülni. Egy nagyon érdekes és hát számomra kívánatos politikai támadásról hallottam nemrégen. Most már választások után ezt elmondhatom. Egy barátom bejár a képviselői irodaházba, odakit részben a munkája, és hát kereste valamelyik nap a WC-t. Sürgősen kereste a WC-t, de meglátta, hogy Gyurcsány Ferenc megy befelé a liftbe. Azt mondta, hogy őt semmi nem érdekli, a WC várhat. Utána ment a liftbe, úgy gondolta, hogy most aztán elég tételt az elmúlt évek sérelmeiért. Amikor becsukódott az ajtó, ráküldött egy ordinári méretű galambot. Majd oldalra fordult, és annyit mondott, hogy ez az én összedi beszédem. Az öcsém, nem volt kérdés, hogy kiszivárogtatta ki. A gatyámat nézitek, vagy mi történt veletek, hogy az meg elkopott favágás közben, mi a cipőmet, hát. Ide figyelj a számra, vagy ha füledet nyissad kifelé, most ilyen kutatást olvastam, ha már a füled, hogy... Bécsi Egyetem kutatói kimutatták, hogy a halak az Adriai tengeren megsüketülhetnek a hajóknak a motorzajától. És itt szeretnék üzenni a Bécsi Egyetem kutatóinak, hogy a halak fején, ami oldalt van és így kiállífek, az nem a fülük, hanem a kopoltyújuk. Tavaly kértem a feleségemet, hogy menjünk el kettő napra, mondom, tengerpartra, egy kétnapos nyaralás Horvátország, kibírjuk, de egyfolytában elszallgattam, hogy ne menjünk tengerpartra, ide figyeljél, ez a gyerek, ez 2 éves, nemhogy a tengerbe, 2 évesen még a 10 centis vízbe is bele tud fulladni, bla bla bla bla bla. Nagyon idegesített, de rájöttem, hogy igaza van, bele tud fulladni a 2 éves gyerek a 10 centis vízbe, csak ahhoz fogni kell a bokáját masszívan, és tunkolni lefelé a fejét a víz alá. Ez meg ugye hát egy normális családban mondhatjuk, hogy nem cél. Hát olyan brutálisan izgult, amikor járni tanult a gyerek. Olyan izgalom volt benne, hogy valami baj éri, hogy én ott tartottam, hogy titkoljuk el a gyerek elől ezt a járás dolgot. Hitessük el vele, ott olyan felnőttek ilyen kúszva járkálnak az utcán, majd egy pár hónapig nem engedjük ki még a gyereket a szabadba. Na most hát csak elindultunk a tengerpartra, rábírtam venni a feleségemet, már ültünk az autóba, de már az autóba ezt hallgattam végig, hogy ne menjél 70-nel, kérlek, ne menj 70-nel, mert egy gyerek ül mögötted, ne akard most megölni azt a gyereket. Mi mondom, később meg lehet, mi az, hogy ne akard? Ne menjél 70-nel, mondom neki, hogy drágám, nem 70-nel megyünk, hanem 140-nel és 170-nel szeretnék menni, de az neki már olaj a tűzre, tök mindegy mennyivel mész, azt mondja, itt van középen, láttam a spektrumon, itt van középen a gyilkos üvegszilánk, 50-es karambolnál kiválik onnan középről, beláll ide, bele az agyadba, érted drágám? Aztán majd megnézheted, hogy egész életedben ilyen leszel, megszólalni nem bírsz reggel, majd nem kapsz kakaót, este nem kapsz sört, hanem már délbe keverem a kettőt, aztán majd fosó egész nap, és... Mondom, nyugodjál már le, nyugalom. Ott megmondtam neki különben, ha még egyszer elmegyünk nyaralni együtt, én írok, ha már meghalnék útközben, akkor legyen egy végrendeletem, tudod, ami benne lesz, hogy ha meghaltam, akkor neki kötelessége legyen levonszolni a holttestemet a tengerpartra, ki van fizetve az a rohadt nyaralás. Ott a testem a 40 fokos melegben, majd a napon összeaszik, dehidratálódik, a gyerek annál könnyebben teszi föl a vízre, abból már lehet hajtogatni kis csónakot, bármit. Nektek miért tetszik ez a dolog, hogyha a többiek nem nevetnek rajta, nem tudom. Most látszik, hogy épségben vagyok, semmi bajom nem lett a nyaralás előtt, alatt, de azért voltak benne érdekes szituációk. Csodálatos voltam úgy nyaralni a gyerekkel, életem első alkalma. Pacsáltuk egymást, ültem a 30 centis vízbe. Nem mondom, hogy szuper izgalma, de fröcsköltük egyfolytába. Volt bennem egy pár darab sör, ez igaz. Óránként, de... Nagyon izgalmas volt, fröcsköltük egymást a kislányom, és a gyerekre is olyan szeretett roham jött rá, olyan áhítat volt ott tényleg, hogy úgy szaladt oda hozzám, hogy ültem a vízbe, szaladt oda, hogy megöleljen, és már abban a pillanatban ráállt az acsimnak a szélére. Hehehe! Hát édesanyám, én ott úgy éreztem magam, mint egy iraki tűzszerész, ott volt feszültség, mint Die Hardban a, hogy hívják a csávót, már nem jut eszembe tényleg a neve, de néztem a gyerekre, hogy nyugalom, Bruce Willis a Die Hardban, nyugalom, picim, nyugalom, így néztem a szemébe, nem hullámzik a víz, ne gondolja barátokra, nézz lap a szemébe, ne lépj előre! Ne lépj előre, mert nem lesz kis testvér, na most próbáltam úgy elhajítani a gyereket a tengerbe, hogy tanuljon az esetből, de azért ne fulladjon bele a vízbe. Ezen kívül amúgy minden teljesen rendben ment. Másnap ugyanezzel a programmal izgalmasan folytattuk, ugyanúgy pacsálás, én már többet mondjuk nem ütem le a vízbe, biztonsági játékos vagyok. Fröcsköljük egymást az én édes pici drágámmal, amikor egyszer csak látom, hogy így áll velem szembe, hogy... Most nem egy béna síjelőt mutatok amúgy be. Azt is gondoltam ott egyből mondjuk, hogy nem az évörös két évesen a fejem, mert magas a vérnyomása. Mondom neki, picikém, ugye nem fogsz itt mindenki előtt belekakilni a tengerbe. Jött a válasz a gyerektől. Láttam a szemén, hogy úgy van vele az én édes picikém, hogy ekkora bilit még az életben nem láttam. Én ezt teliküldöm, engem nem érdekel. Na mondom, gyorsan cselekedni, ha már ott voltam, mondom, szaladok hozzá oda, aztán kapom ki a vízből, megyünk, rohanunk anyához a partra, ő majd elintézi a többit, én már megkakítottam, de... Ahogy belenyúltam a víz alá... Hogy kikapjam a gyereket, most én mondhatnám, hogy belement valami a tenyerembe, de... Hát már a valamivel hazudnék, gyakorlatilag a kislányom teleküdte a tenyeremet. Én magad állok, mint egy igazi szerencsétlen barom a tengerbe, kezem a víz alatt, és arra az egyre tudtam gondolni, hogy itt dögöljek meg, ahol vagyok, én ezt föl nem engedem a víz tetejére. Tudod, aztán nézzen a többi magyar turista, hogy figyelj az a Schöder klubos rohadékot, ez meg ide szaratja az Adriába a gyerekét. És ahogy én ott álltam, most különben azért izzadok, hogy meglegyen az Adria hangulat, hogy vizes a homlokom. Ahogy ott álltam, nem tudom, mi történt velem, bal kezem önálló életre kelt, és így elkezdett kaparni a víz alatt. Hű, mondom, ezt nem én akarom, de kaparjál, ez még jól jöhet, ássál. Közben gondolkodtam, hogy az egész csomagot szépen fogom, és így jobb kézből berejtem egy kavics alá. Aztán, mintha mi se történt volna, a gyerekkel húzunk el, nem tudom, egy másik öbölbe, vagy a Fekete-tengerre, de olyan méretű volt, ami kijött a gyerekbe, biztos nem tudom, hogy mi lehetett, hogy megdobta a sós víz az emésztését, vagy az a 8 darab túrós burek, amit megevett reggelire, az a másfél liter málnalével leküldte, de olyan méretű jött ki a picim, hogy nemhogy nem fért be a kavics alá. Ha én azt úgy láttam volna meg, hogy az fölúszik a tenger tetejére. Én azt hittem volna, hogy a gyerek megismerkedett egy másik, egy horvát kisgyerekkel játszik ott, hogy mondom, mondhatja bárki jogosan, hogy miért nem dobtam el az egészet így, mint egy kacsa követ, de cunami lett volna az Adrián, emberek, az teljesen biztos, hogy az belér egyszer a víz volt, jött volna a hullám. Na mondom, ha már a bal kézás jobb, hogyha az jobb kéz is besegít neki, úgyhogy jobb kézből az egészet berejtettem jobb láb alá, rámarkoltam ügyesen, nem maradott, mert mire kiérsz a partra, addigra leoldódik a talpról minden, és két kézzel elkezdtem vadul ásni, ástam. Az volt, komolyan mondom, most így utólag látom, hogy ez a csílei bányászmentő kapszula kellett volna, hogy levigye egy ilyen 4-es metró nagyságú gödörbe az egész cuccot, mert olyan méretű volt, mert alig bugyborékolt a szám, amikor abba hagytam az ásást, volt egy mély gödör, belekapartam az egészet, 30 kiló kavics rá, 30 kiló homok, még egy ilyen kavics keresztel megjelöltem az egészet, hogy amikor megvolt az egész, szépen elástam, akkor körbenéztem, azt láttam, hogy genya, ezt senki nem vette észre, király vagy, csávó vagy, apa is vagy, rafkós is vagy, kakilt is a gyerek végre egy nagyot. Kislányom is fölállt, amikor indultunk volna a part felé, és így, hogy anya, anyuci belekakítom a tengerbe, de apa elásta. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen.
1: Bízom az új köztársasági elnökben, mert ugye van új köztársasági elnökünk, SP. És Easy Rider. De minden köztársasági elnökhöz köthetsz egy filmet, ugye Schmidt Pál ez az Easy Rider, Göncz Árpád a gyűrűk ura, ugye nem azért, mert úgy néz ki, mint Gollam, hanem mert ő fordította. Akkor Sólyom László ez a félelem és reszketés lesz meg. Márlő Ferenc meg a Beetlejuice. Tehát... Mi még annak idején egyetemista korunkban nagyon szívesen képzeltük előtt, ahogy így áll a nappali közepén egy szál sejem a sonadrágba, és üvölt a feleségének, hogy puszilud a testemet, te testemet! Fogadják nagy szeretettel az embert a dioptriák mögött, Kőhalmi Zoltán!

0: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, én vagyok az. Köszöntök mindenkit borrasztó nagy szeretettel. Én nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, főleg azért, mert elengedett a feleségem. És aki ismer bennünket, ez tudja, hogy milyen ritkán van. Én úgy hívom őt, hogy felügyeleti szerv. Ahol felszoktam rendszeresen lépni, ki vannak írva a telefonszámok, rendőrség, tűzoltóság, Kőhaminé. És tudják a taxisok, hogy úgy szoktam beülni, hogyha lehetne, akkor egy ilyen másfél órával ezelőtt érkezzünk meg. Tehát ez a kiinduló pont. Na most mondják, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy erős, határozott nő. Ez ugye nagyon szép, csak azok mögött, a férfiak mögött is egy erős, határozott nő áll, akik semmilyen sikert nem érnek el a világon. Hát valamit csinálnak a férfiak mégiscsak, ugye, kiválasztják, ki álljon mögöttük. És hát azt is mondják, hogy a nőknek pénzre van szüksége, de ez sem igaz, mert fontos tárgyakra van szükség, ugye tudjuk, a gyűrű, az alapvető, van, ami fontosabb, mint a gyűrű, az a függöny. Nem tudjuk, hogy miért a nőknek úgy kell a függöny, hogy egy nőnek lakása sincsen, ő egy liftbe, egy függönye már el van magával. Megvan neki a boldogság. És ami a függönynél is többet visz, az a polc. Tehát a polcot biztosan a nők találták föl, mert hogyha így a, hát a férfiak éppen nem fogják a tárgyakat, leteszik a földre, vagy nem tudom, rá egy székre. De a nőnek az is polc, ami ilyen 2 centiszer 2 centis, abból 49-et kell egymás fölé szerkeszteni, és akkor arra lehet tenni a dobozkákat, amiben nem lehet tartani semmit. De ők tesznek bele csigaházat, vagy nagyon pici dobozkát, tehát a gyereknek nem engedi meg, hogy fölhozza, de ő belerakja, mert ott szép, ugye, egy dobozba, ahol nem látja senki. Így tudnám a nőket összefoglalni, illetve ilyen félig döglött katicákat gyűjt az asszony, ezt csinálja. Betévet hozzánk egy bogár, mindig azt kérdezem, hogy megöljem, vagy elnevezzük. Nekem, hát kiskoromban volt egy elképzelésem, egészen komolyan azt hittem, hogy a filmekben a szereplők a reklám alatt kimerevedve állnak, amíg tart. Dallas végén meg egy hétig, tehát jövő péntekig így álltak. De nem mondtam el senkinek, mert 16 éves voltam, de azóta felnőttem, és a televízióban dolgozom, és elárulom a titkot, hogy ez tényleg így működik. Nekem szerencsére könnyebb dolgom van, nekem csak 7 percig kell így állnom, innen folytatjuk.
1: Akinek hátra van, Bellus István, Kőhalmi Zoltán, és akiből nem lehet eleget kapni, Kovács András Péter. Mindjárt jövünk.

0: Azoknak a nézőinek, hogy csak most kapcsolták be a készülőket, nem mondom el, hogy miért álltam így. Vannak olyan problémák, amik gyermekkorom óta foglalkoztatnak, tehát azon mondjuk nagyon régóta gondolkodom, hogy mondjuk, hogy rövidárú bolt. Ki dönti el, hogy mi rövid, meg mi nem? Ugye alapvető kérdés? Ha meg rövid, minek veszi meg? De most egy lakáshirdetésben láttam, mint pozitívum, hogy szanatóriumi levegő. És nem akarok nagyon gusztustalan lenni, de vagy van a szomszédban egy szanatórium, és így átfújja a szél, vagy maguk a tüdőbetegek hörögnek bele nejlonzacskóba, hogy kiengedik, ne vegyél olyat, ne vegyél olyat. Discovery-n van egy műsor, amiben bebizonyították, hogy aki lassabban megy az esőbe, az kevésbé ázik meg. Ez teljesen egyértelmű, mert aki így fut az esőbe, az beleszalad a vízbe. Tehát, hogy sokkal több esővel találkozol. Nekem ebből az következik, hogy a legkevésbé azázik meg, aki így egy helybe áll. Telefonál haza, hogy itt vagyok már a sarkon, csak nem megyek még be. Féltem a frizurámat, nem akarok megázni. Volt már akkora eső, 4 órát álltam a Hősök terén így. Hervadó növényekkel meg direkt szaladgálnik az eső, annak az a jó. De amint tényleg gyermekkorom óta gondolkodom, az a csodálatos pókember. Tehát, hogy attól, hogy valaki félig pók, miért menti meg a többieket? Hogy ez... Hogy függ ez össze ez igazából? Tehát, hogyha én félig pók lennék, én lennék a kevésbé csodálatos pókember, vagy az egyáltalán nem csodálatos pókember. Nekem ez annyira lenne jó, így élvezném, hogy otthon lóg a tévé előtt. Nyolc karra iszom a dobozos sört. Oda se nézek, sétálnak lenne a kutyák közben. És ha elfogy a sör, nem megyek ki a konyhába, csak így... Már meg is van. És ha mégis le kell mennem a boltba, mindig van nálam hálós szatyor. Van néhány fontos változás az életünkben. Egyrészt 3 gyerekes családapa lettem, és... Hát eddig volt egy fiam, meg egy lányom, ez akkor jó, amikor a játékaik összekeverednek. Tehát ez a Hello Kitty a halálcsillagom, hogy a Barbie a benzinkúton kereket cserél a vadászrepülőnek. De van a másik véglet, a G.I. Joe teát főz a póliknak. Nem láttam még otthonkával a G.I. Joe-t, az elég durva. És van egy ilyen kis barátnőjük, Adélka, ő átjár hozzánk, ő egy ilyen természettudományos érdekesség, ő meg tudja magát ijeszteni. Van, hogy ezen kapott, hogy húhá! Nagyon veszélyes, na most apás szülés volt, tehát én már előtte hetekig mindenhova úgy közlekedtem, hogy mindig volt nálam fényképezőgép, meg egy 70 ezer forint költőpénz. Meg egy ilyen zöld műtősruha, meg egy nagyobb mennyiségű pálinka, tehát hogy ki tudja, hogy hol ér az ünneplés. Ezt ilyen csomagba kéne árulni benzinkúton, hogy kispapa szedte szíme, tudnád lenni? Valaki megfelelkezett az asszonyról, csak a Strádát nézi, akkor annak megvan a kispapa szed. Na most, hát az egész család a szülés lázában égett, elég szemét poén volt a kisfiamtól, hogy az én hasamra mutatott, és azt mondta, hogy pici baba, hát... Van benne pici baba, csak már 87. hónapban van. És egy ilyen sör magzatvízbe úszik egy tavaly karácsonyi mézeskalács figura. Koktél vésli köldő zsinórba gabajodva. És már jönnek a fájások, tehát császárra fogják kiszedni. Elmondanám, mi egy ilyen fix helyre járunk szülni, tehát ezt mondhatjuk már a 3. gyerek után, hogy egy fix helyre járunk. Van mellett egy kocsma, úgy mentem, hogy a szokásosat, de nem értették. És mi egy ilyen szobába szoktunk beleszülni, ilyen termékekkel van berendezve az egész, tehát nem a napvilágot látja meg, hanem egy ilyen hiarta spotlámpa ég bele az arcába. Az annyira beég neki, hogy egész életében lakást akar majd felújítani, ez lesz. És ami a lényeg, én már 3-szor láttam ilyet, hogy szülés, ezt úgy tudnám összefoglalni, ez az, amikor az egyik ember kijön a másikból, és a természet volt annyira kegyes, hogy a kisebb jön ki a nagyobbból. Könnyítés. Na most, ami még nagyon nagy változás az életünkben, hogy ugye szigorodott a kressz. Én nem sokat értek hozzá, én mindig is annyira voltam csak autós. Bátyámmal autós kártyával játszottunk, nem tudom ki van a korosztályomból. Hengerűrtartalom, végsebesség. A fogyasztásról évek után tudtuk meg, hogy nem a több a jó. utólag mennyi parti érvénytelen, de állva nem lehet újrajátszani. És szigorodott a kressz, és nem tudom, ki tudja, de most már nem lehet a gyerek ülést a vezető ülésbe rögzíteni. Komolyan eddig lehetett, tehát ugye voltak ilyen terveik, éppen lecsúsztak róla. Lehet, hogy jövőre elérjük, majd tilos lesz majd mesztén utazni a tetőn, majd banánturmixra hajtani az autót. De azért ezt megnéztem volna, amikor a rendőr megállítja a kisfiamat Bálintkát. Dübörög alatt az autó, és így túráztatja, így csorog a nyál a cumiro. A rendőr megkérdezi, hogy szia, tudod-e miért állítottunk meg? Végig tudnál-e mászni ezen a fehér vonalon? Aztán szívjál vele a szondába, és rajzolja bácsinak egy 20 000-est. Kisfiam egyébként most látta élete első trabantját, annyit mondott rá, nem autó. Néznek, hogy 4 kereke van meg ajta, nem autó. Tehát 2 szóba összefoglalt a 40 év problémáját. De most lesz új típusú trabant, ami teljesen elektromos lesz, otthon is tudod majd tölteni, és 150 kilométert megteszel vele, csak kell majd hozzá 150 kilométer zsinór. Sávváltásnál kell vigyázni, össze ne akadja a másik trabantossa. És úgy leszem majd a pedálok, hogy így a kuplunk fék gáz, meg a visszatekerés, mint a porszívon. Tükörből figyeled, ugranak szét az emberek, itt egy trabantos, most tekeri vissza. Csak fontos, hogy közben fékezzél, meg különben egy hazaránt a ház elé. De majd csak odafele kell a GPS. És az lesz majd a minden nap, hogy becsöngetnek, ne haragudjon, lerobbantam, bedughatnám a trabantomat. Ezt próbálj meg kívánni valahogy, köszönöm szépen. Búcsúzóval egy mondat, nagyon fontos dolog, van egy nagyon régi spórolási ötletem, félek, hogy aktuális lesz, próbáljuk ki, hogy a fizetős WC-be visszakérni a pénzt, hogy nem sikerül. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Kőhalmi Zoltán. Én nem is a spórolástól félek mostanában, hanem az adóreformoktól. Mert például ugye meg fogják adóztatni az élelmiszerláncokat, és azt mondták, hogy ők nem fogják áthárítani a vásárlókra a költségeket, de már előre látom, hogy így tolod vissza a bevásárlókocsit, és vendét kiberül a fémszázas, de csak 87 forintot fog visszaadni. És a másik, ami nekem nagyon tetszett, az a gyermektelenségi adó. Ugye még Boros Péter mondta szeptember elején, hogy akinek nincs gyereke, annak sokkal több pénze marad, és el tud utazni például a Kanári-szigetekre. Hát tényleg egy szegény meddőpedagógus tényleg azért nincs gyereke, hogy el tudjon utazni, szóval milyen őrültség. És azt mondta Boros Péter, hogy mert a nő az mindenhol helyettesíthető, a szülőszobát kivéve. Hát neki ezek szerint a hálószobában már sikerült. Fogadjuk nagyon nagy szeretettel Miskolcról Bellus István.
2: Köszönöm szépen, hát még mindig Miskolc, ami ugye még mindig a mediterrán ózda, hogy legutóbb is mondtam. Hát egy évvel ezelőtt voltam itt a klubban, és utána nagyon sokan megkérdezték, hogy milyen volt a műsor visszhangja. Nagyon sok levelet kaptam Tihanyból. És az én videóm is felkerült ugye a Bonónak az internetes oldalára, ugye a YouTube-ra. És ott egyébként egyetlen egy negatív komment volt, mert volt nekem egy masszás poénom, ha emlékszünk rá. Én azt mertem mondani, hogy hát szerintem a massza baleset tavaly úgy történt itt a Hungaroringen, hogy megkérte a Barikellót, hogy dobja már meg elsőjéig egy rugóval. És egy fiatal csávót ez nagyon megzavart, vagy megbántott, mert annyit írt nekem a videó kommenthez, hogy a kurva anyádat, Bellus Pisti, téged kéne fejbe dobni 270-nél egy rugóval. Én annyit tudtam rá válaszolni, hogy kurva anyáddal nem kezdünk mondatot, mert nem elegáns. És most ott tartunk, hogy írt nekem egy ilyen bocsánatkérő levelet, és megjelölt az IVI-ben. Na hát az ősz hozott nekünk új tévéműsorokat. És hát ugye többek között volt egy ilyen, hogy egy celebet ugye meg akart hódítani négy civil, és hát igazából nálunk van ugye csak ilyen műsor, amiben öten szerepelnek, és az a címe, hogy Édes négyes. Edith asszony átkukkantott a másik csatornához, ugye, hogy van-e még, hogy hívják, milyen Dániel? A Lantos? Benkő, hogy van-e tőle gusztustalan a férfi? De szerintem talált. És az volt a legjobb egyébként, hogy az egyik részben Majka volt a főszereplő, és ugye a lakásába várta a csajokat, azok jöttek ugye négyen, és egy haverjával a másik szobában nézték a kis monitoron, hogy a csajok mit csinálnak, és azt mondja Majka haverjának, hogy te, ez tök olyan, mint egy ilyen amatőr pornófilmnek az eleje, és mellettem ül a 14 éves lányom, és azt mondja, tényleg? Úgy néztem rá, mint színvak az Aura Randin, tehát... Van nekem egy rendőr helyszínelő barátom, aki mindig beszokott nekem számolni róla, hogy éppen merre járt, milyen baleseteket helyszínelt, és mondta, hogy volt egy olyan baleset, egy nagyon érdekes, volt egy körforgalomban, egy zsiguli beszaladt, ültek benne ilyen fiatal csávok, és hát ugye nagy volt a sebesség, kiperegtek belőle a srácok, és ugye ő ment ugye a rekonstruálni az eseményt, és ült egy srác a fűbe, és oda ment hozzá, és kérdezte, hogy maga hol ült? A csávó úgy felnézett, én 2 évet sátorra jó helyen. Én nagyon sok falunapra eljutottam tavalyi év folyamán is, illetve az idén is. Azt vettem észre, hogy minden falunapon vannak ilyen fix programok, például a főzőverseny, rendőrbemutató, tűzoltó bemutató, illetve a Josh és Jutta, akár kik is ők. Ők mindenhol ott vannak. És én általában úgy érkeztem ezekre a rendezvényekre, hogy akkor volt a főzőversenynek az eredmény hirdetése, amit hát így kell elképzelni, hogy ott egy ilyen helyi műsorközlő hölgy, aki régen ott lakik már a faluban, ő így vezényelte le a főzőversenyt. 3. lett Szabó Béláné Manyika, sertéspörkölt krumplival, nyereménye egy notebook táska. Szegény Manyika jobban örült volna egy ilyen 15 méteres USB kábelnek, mert meg tudta volna vele kötni a kutyáját, vagy tudott volna rá teregetni éppen. Szegeden is jártam egy ilyen szabadtéri rendezvényen, ott a strandon léptem föl, azt mondta a szervező, István, nyugodj meg, 3-4 ezer ember lesz, és tényleg ezret tévedett, mert 3-4 ember... Na jó, hát ő 3-4 ember volt hajlandó kijönni a vízből, mert hát volt vagy 1000 fok a színpad előtt, és én délelőtt 10 órakor léptem fel, utánam 10:30-kor, picit kapaszkodjunk meg, Horváth Csárli. Belegondolunk, hogy ugye Horváth Csárli az elmúlt 50 évben délelőtt 10:30-kor nemhogy ébren nem volt, magánál nem volt, tehát nem tudni, mit keresett ott, de hát ha már ott volt, ugye énekelt a nagy slágereit. A hangja az nagyon jó volt, mert ahogy így állítgatta a mikrofont, így lejjebb csúszott, és ugyanúgy CD minőségben szólt, tehát ugye az neki működik. És hát leálltam én is a tömegbe 5., és hát így néztem a Csárlit, egy ilyen fehérnek vásárolt nadrág volt rajta, egy szintén fehérnek vásárolt pólóval, és hát ugye énekelt, táncolt, ugye, ahogy szokott. Nézegettem, mondom, öcsém, ez a csávó úgy néz ki, mint egy ilyen imádkozó sáska, még beleesett a messzes födörbe. De nem is az volt a jó. Ahogy ott álltam a tömegbe, egyszer csak mellém sodort az élet egy hölgyet, akin azért úgy látszott, hogy valami nincs rendben. Én az ilyeneket úgy hívom, hogy 11 és 3 között napozik. Oda áll mellém, és azt mondja nekem, hogy látod ő, Csárli? Én nagyon szeretem a Csárlit. Tudod, ő volt régen a Tátrai Tibor. Tavaly felhívtak az Affektől, hogy vállalnék-e náluk dolgozói napon fellépést, és mennyiért. Hát mondom nekik, hogy mennyiért plusz száfa. Azt mondja a vonal másik végén egy ilyen nagyon kellemes női hang, hogy nem lehetne áfa nélkül. Hát, mondom, egy teljesen új dimenziója a próbavásárlás fogalmának, ugye, mert... De aztán számlás lett belőle. A legérdekesebb, illetve számomra legaranyosabb történet az Szatmár Nébetiben történt. Hadházi Lacival és Dombival voltunk ott fellépni. Egy ilyen nagy színházteremben egy olyan 500 férőhelyes volt, és kimentem a színpadra, elkezdtem a műsort, és az első sorban egy fiú annyira röhögött, hogy leesett a székről. Hát én azért megálltam, ugye, hogy nincs-e valami nagyobb probléma, hívjunk-e mentőt, és a mellette levő csávó megszólalt az, hogy hagyja, de egy szót sem tud magyarul. Anyósom még tavaly elkezdtek foglalkozni, mert foglalkoztak ők malacokkal, de aztán az abba hagyták, kitalálták azt, hogy foglalkoznak intelligens tyúkok tenyésztésével. Nem tudom, hallott-e már valaki erről. Az a lényege, hogy a tyúk megtolja kint a tojást a olba, behozza, köszön, lerakja, kimegy. Ez lenne az intelligens tyúk. Hát anyósoméknak ilyen részeredményeik vannak, mert hát bejön a tyúk, nem hoz tojást, nem is köszön. De ha már ott van a nappaliba, odaszarik. Úgyhogy egyébként nekem nincs semmi gondom az anyósommal, kifejezetten kedvelem. Nem úgy, mint egy haverom, aki azt mondta, hogy szeretném, ha az anyósom olyan lenne, mint a csillár, hogy egyszerre lógjon is, meg égjen is. Tehát én szeretem az anyósomat, ugye nem úgy, mint a kedves barátom, akiről már az előbb szóltam. Mi karácsonyra vettünk neki egy mobiltelefont, ilyen feltöltőset, és hát ugye ott úgy van, hogy küldi a szolgáltató mindig az üzeneteit, és az anyósom a SMS-sel nem nagyon foglalkozik, és hát én elkezdtem törölgetni neki az SMS-eket, ugye, hogy ne legyenek ott, és nézem tőlem, egyszer csak egy ilyen ismeretlen 70-es szám, következő üzenettel, elnézést kérek az előző üzenetért. Hát nem jó van, tőlem tovább, ugyanaz a 70-es szám, következő üzenet, remélem 120-as a melbőséged, mert az én farkam 20 cent is. És így mondom anyósomnak, hogy hát anyuka, hát ilyen SMS randi vonalon nyomul, amíg apósom kint permet ez a kertbe, vagy mi a fene? De aztán megesküdött mindenre, ami szent, hogy hát nem ő volt, mondom, akkor jó, majd én válaszolok ennek az inaskának. Kedves ismeretlen fiatalember, nekem a farkam 120 cent is, és azzal foglak agyonverni, ha nem szállsz le az anyósomról. És azóta eltűnt a csávó anyósom legnagyobb bánatára. Nyáron voltunk Horvátországban. Tényleg. És ilyen félpanziós szállodába szálltunk meg. Az a lényeg, hogy a délbe el kell menni ebédelni. És voltunk egy étteremben, ahol megbeszéltük a családommal, hogy mindenki máshogy fogja megköszönni más nyelven az ebédet. És hát ugye jött a pincér, lerakta az ebédeket sorba, és feleségem mondta neki, hogy thank you. Lányom mondta, hogy danke schön. Én megmondtam, hogy dicsak zsamó. És így rám nézett a pincér, és azt mondta, jó étvágyat kívánok. Egyből levágta, hogy honnan jöttünk. Nekem egy ilyen hülye szokásom egyébként, hogy külföldön mindig magyarul beszélek mindenkihez. És hát itt a tengerparton is sétálgattunk, és jött velünk szembe egy ilyen igazi, rendes afrikai hölgy a kisfiával. És ahogy mellénk értek, mondom így félhangosan, hogy jaj, de aranyos kis majom, miket tud már? És megszólalt az anya tökéletes magyarsággal, hogy hát tud például magyarul. Déneske, köszönjél már ennek a nagymajomnak. Úgyhogy igazam a Frey Tamásnak, mindenhol vannak ugye magyarok. Befejezésül egy ilyen félelmemet szeretném itt megosztani önökkel. Most olvastam az interneten, hogy mikrohullámú sütő az nagyon veszélyes a szervezetre, mert az élelmiszereknek a molekuláit megváltoztatja, úgyhogy hát én annyira megijedtem ettől, hogy azóta a húslevest is grillezem. Köszönöm szépen a figyelmet! A molekuláit megváltoztatja, úgyhogy hát én annyira megijedtem ettől, hogy

0: Pekka, de kevesebb csavar van. Na, itt tartunk, és akkor így... Ne rögjé. És akkor le van bontva, na, a gyerek vérszemet kapott, mondom neki, össze kéne most már szedni az építőjátékokat, mert apa este ráléposzt ordítozni fog. Tessék! 4 éves. Tessék! Bot! Na, tényleg, ha már médiánál vagyunk, tényleg csak egy mondatot, hogy hát Békés Csabán jártam lent, és ott egy fiatalember azt mondta, hogy ők tiltakoznak a TV2-nél Gál Noémi miatt, mert az új bal melle belelóg Békés megyébe a térképen. Megnéztem, még Hajdú-Bihar déli része is. Nem én vettem a vállamra, nem én vettem a vállamra. Na mindegy. Na hát azzal befejezném egyébként, hogy hát egy pécsi fiatalember mesélt egy pécsi fellépésen nekem egy történetet. Én akkor bepisíltem a rögéstől. Veletek is megosztom. Így hangzik a történet. Azt mondta, ment haza autóval, és egyik faluból a másikon keresztül ment át. És hirtelen a szemébe szürke csíkot látott jobb szemének a horizontális, vagy hogy mondják ezt? Perifériás oldalán szürke csík, kontrázott vége, késő, koppanás. Hát kiszállt, mert jó hangulatú gyerek, azt mondta, kiszállt, azt mondta, te azt látta, hogy egy macska a hátán pörög, és mondta, hogy ő állatbarát. És hát volt ott egy rózsatő fölpockolva egy vasúddal, kiúzta a földből, és így a macskának a fejére, hát állatbaráti szeretettel, hát ne szenvedjen szegény, egy 3-4-et rányomott. Beült a kocsiba, hazament, állt volna be az udvarra, és a következő kép, hát az anyja egyint mondott neki, hogy kisfiam, macskát ütöttél. Azt mondja, honnan tudod, Mutter? Azt mondja, tiszta macskás a kocsi eleje. Azt mondta, hogy nem mert visszamenni csak a haverjának az autójával. Két vénasszony tárgyalta az eseményeket. Azt mondta, képzelj el, fiatal emberek, milyen emberek vannak itt. Jött így egy autós, a szürke kedvenc kis cirmos macskámat elütötte, aztán ott volt a nagybeteg epilepsziás öreg macskám, azt meg agyonverte vasrúttal. Hát én is nagyon rögtem. Na. A következő hónapban, amikor rám kerül a sor, akkor hát két emberrel fogok foglalkozni. Az egyik apám, aki tulajdonképpen a leglassúbb fűnyírás világbajnoki csúcsát tartja, illetve a másik az anyósom, aki a legyőzhetetlen körtebefőt feltalálója. Ő tulajdonképpen csak annyit mondanék, hogy ő olyan körtebefőt állít elő az anyósom, hogy hát 40 perc főzés után is kemény marad. Ami szinte csoda, tehát azt tudnám mondani. És szerintem azon rögnek, hogy ők OSB labból kifaragják a körte alakú dolgokat, beteszik cukros lébe, és Debrecenben azon rögnek, mi, hogy Pesten nem tudjuk megenni. Körülbelül ez a Mutter. Na most, vagy anyósom, na most egy mondatot így, egy anyós találós kérdést így a többieknek, illetve hát nektek. Hány fog szükséges egy anyósnak? 2. Az egyik fogaddal bontsa a sört, a másik meg mindig fájjon neki. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen!
1: Köszönöm! Aranyosi Péter látott is hallottuk ma esünk utolsó fellépőjét. Köszönöm szépen a tapsot a magam nevében, illetve ma esti fellépőink Dombovári István, Beng Dénes és Aranyosi Péter nevében is. Köszönjük, hogy itt voltak ma este, nektek pedig köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ha esetleg élőben szeretnétek látni minket, ti vagy esetleg a képernyő előtt ülő nézők, vagy mögött ülő tévészerelők, akkor szólítsatok le minket az utcán. Vagy ha a felvételre szeretnétek eljutni, akkor írjatok a szintén itt látható e-mailre. Búcsúzunk ma estére, jövő héten újra találkozunk. Csendüljön fel a humorhimnusz. Kezeket akarok látni, áradjon az érzelem. Viszontlátásra!

0: Ede bácsa, mi a véleménye az idei évről?
1: Na, egyből az év elején engem három kellemetlenség ért.
0: Mi volt ez a három kellemetlenség?
1: Én voltam a gyulás.
0: Na, marsz ki.
1: Jó,

0: róla meg az Otto. A Tó-tó-tó.
1: Ennyire ügyem, hogy nem tud megjegyezni. A Otto. Menj a francba.

0: Merci Rádió.
1: Ne nyomkodd a gombokat. Megtaláltad.
0: Merci Rádió.
2: Kezdünk? Ó, függöny. Függöny! Szétment.
3: Falurádió Budapest.
4: Jó estét kívánunk, kedves hallgatóink, nökügyi. Hát kérem, olvasnod idén a mezőgazdaságot, ugye két csapás is érte. Az egyik az asszaj, a másik meg a muszaj, ugye... Vagyis ez a Tandor Fesztivál, ez muszáj látni, meg hallgatni, meg minden. Az egész familiával ülünk a tévé. Előtte, amikor begyunálom az olotna is a rögtön. Jaj, mindannyian felugrátunk. Feleségem azért kikapcsolja a televíziót, ugye. Én kikapcsoljam ugye a feleségemet. Anyósom is felugrott. Örömive. Süket. Most kérem, alasson, mondom az asszonynak, hogy ne haragudjam, hát minek akart ezt a tévét kikapcsolni. Azt mondja, hát nézd már meg Miller ruhába gyűjtsd be. Jaj, mondom, Miller ruhába, hát Miller ruhába, hát ilyen angol inspekció, vagy konfekció, na hát. Persze talán, mint a kicsit elszabhatták volna, ugye? Mert a szoknya, mint a kicsit túl rövid lett volna, ugye? A bugyingó meg, mint a túl hosszú lett volna a picinkét. Na már most a bugyingó vagy valóban ilyen hosszú, vagy már útba van. Hát kérem valamit, ugye. Na ugye aztán gyütt az orán, hang is gyütt. Az is az orán.

Na, hát kérem, valahasson aztán, gyűjt tudja, harangozó terike, kérem. Hát, mindannyian sajnáltuk szegény kis terikét, ugye, hogy betegen küldött neki nóta azni, ugye. Láttak, mi történt vele. Fájra szakadt a virág alvány.

0: és kész.
1: Na aztán, amíg őt hát ápoltak, ugye a terikét, hát addig begyújtam a kós, aztán...

De komolyan nem ígérte. Nem. Így beszéltük meg, persze. Nem jön, én meg várom. Így legalább nem kerüljük el egymást, tehát nyilvánvalóan.

van, most kérem valahasson, együtt ugye a Mari Zsuzsi, aztán Danót.

0: fagyod meg, még van.
1: Semmi. Semmi se. Már fagy. Semmi se észre. Jössz. Nehogy fölengedjek, mindjárt, hogy megjön.

0: 上来了，当当当当。那
1: a csúcsforgalom riportere.
2: Kedves hallgatóink, kedves hallgatóink, indulunk, újra a gépkocsinkkal indulunk a rendezvú helyre. Igen, indulunk, itt mellettünk már hallgatja a rádiót, egy szép szőkenő hallgatja, igen. Kicsit menjen távolabb, mert összegerjedünk. Igen, kedves hallgatóink, száguldunk újra a gépkocsinkkal, száguldunk a rendezvú helyre. Igen, száguldunk. Előttünk megy a CIA 2253-as személygépkocsi, igen. Előttünk száguld ő is, hallgatja a rádiót, talán észrevesz minket. Ajjajjajjajjajjajjajjajj, minket észrevett, de a kanyar sajnos nem vette észre. Szerencsére nem történt semmi komolyabb. Ajjajjajjajjajjajj, menjünk oda, oda mentünk. Maga a vezető? Nem, én a felesége vagyok. És mit szólna a férje, hogyha látná? Látja. Honnan? Fönn van a fán. Ne haragudjon, majd a zöldövezetben zavarom. Kicsit legyen szíves lejönni egy pillanatra. Mi a foglalkozása?
0: Karosszéria lakatos.
2: Hát akkor maga a kocsit meg is tudja csinálni, ugye?
0: Meg hát, csak még azt nem tudom, mit csinálják belőle, ugye már lavort vagy vödröt, igen.
2: Mondja, ez az egész, ez hogy történt? Hát nem figyelte a táblát, ami ki van téve?
0: Kire megmondom őszintén, ugye bár én csak vezetek, az asszony nézi a táblát, ugye?
2: És mondja, maga látott táblát? Láttam, hát. Ez mi volt rajta? Az a ház eladó.
0: Mi dolga?
3: Halló fiú, halló lányok.
4: Halló fiúk, halló lányok. Engem, hogy mi érdekel?
3: A műsoretető Antal Imre zongoraművész.
5: Szervusztok, haló fiúk, haló lányok, köszöntök minden haló fiút és haló lányt a haló fiúk, haló lányok műsorán. Felhívom a figyelmét minden lólány, haló lánynak, hogy a műsorunkat elkezdjük, egy riport következik a riporter Mendrényi Mákos.
2: Kedves nézőink, itt állunk kint egy ifjúsági klub bejárata előtt, itt állunk kint, igen, itt áll kint velünk egy kedves, antipatikus fiatalember. Gyere, légy szíves, ide mutatkozzál be.
0: Sunyiló.
2: Gratulálok, igen, gratulálok, kedves nézőink, gratulálok. Itt állsz kint?
0: Itt.
2: Nem engednek be?
0: Nem.
2: Van benn valami balhé?
0: Nincs.
2: Akkor mi nem engednek be?
0: Mert akkor lenne.
2: Gratulálok, kedves nézőink, igen, gratulálok. Mi most lépjünk be, kedves nézőink. Mi beléptünk, kedves nézőink. Itt vagyunk bent, kedves nézőink. Itt játszik rendszeresen a Lekvár zsibbasztó gépgyár gitárzenekara. Gyere ide, kedves Feri. Mi a zenekar vezetője. Mutatkozzál be szépen, kedves Feri.
6: Feri.
2: Gratulálok, igen, gratulálok, kedves nézőink. A zenekarnak mi a neve?
6: Egy húron pendülünk.
2: Jaj, ha ha ha ha ha ha brú, ha ha ha ha ha ha ha
3: ha. Fekete-fehér, igen, nem.
2: Oing. Jó estét, kedves nézőink! Ismertetem az állást. Nem az én állásomat, én ülök. Igen. A tábla állását. Henrik 2, Balázs 4, Cecil 3, a többiek még nincsenek itt. Indul a játszma. Fekete lép Cecil 5-re. Közben rosál. Nem integetek, keresem a kérdést. Jaj, ravasz kérdés. Fogós ravasz kérdés. Fel fogom olvasni. Meg fogják hallani. Na hát, olvasom. Az önök kerületében él egy ló. Nem az, akire maga gondol. Ez egy másik ló. Most jön a kérdés. Ennek a lónak hány lába van? Tessék, óra indul. Ja? Az óra nem indul. Na de se baj. Van egy tartalékóra. Ez a biztosító óra. Ez azért hoztuk, hogyha az óra nem indul, akkor a biztosító óra biztos, hogy nem indul. Szabó nagymester, hallasz engem?
1: Itt ülök melletted, persze, hogy van.
2: Ja, csak kérdezem, hogy van-e összeköttetés. Tessék, kérjük a választ.
7: Hámos asztal,
2: már ismerjük, a választ nem ismerjük még, hogy a...
7: Ham.
2: Most maga eszik, vagy válaszolni akar? Na hát, ember, tudná, ugye, felolvasom még egyszer a kérdést. A lónak hány lába van? Tessék, jöhet a válasz.
7: Egy. Akkor kettő. Akkor három. Mindjárt majd megnézzük. Öt. Ja, fordítva. Öt. Hat. Ja, az már két ló, az nem az. Mindjárt. Itt kell ennek lenni. Négy.

0: Hát tényleg gratulálunk, hát ilyen gyorsan, frappánsan megmondani a választ, csak úgy vágta egyből rá. Na hát tényleg, hát hogy ilyet honnan tudta ilyen gyorsan megmondani, mutatkozom mindjárt be.
1: Ló elemé.
0: Mindegy, akkor is gratulálunk, Hát akkor menjünk továbbig. Jaj, megy az óra. Ja nem, úgy viszik, persze. Javítani. Majd hozzák vissza, jó? Inkább itt álljon, mint máshol. Itt legalább szükség van rá, igen. Na tessék, menjünk. Fehér lép C5-re. Jaj, ez is. Na hát, bontom. Igen. Vers részlet. Hát meg kell mondanom, hogy nem tudom olyan jól elmondani, mint a... Szóval olyan jól nem tudom elmondani. Igen. Na hát akkor azért felolvasom ezt is. Ha-ha, na hát. Olvasom. Ej! Mi a kőtyúk a nyóker? A szobában lakik itt bent, lakik itt bent. Kérdés? Ki írta ezt a verset?
1: Hámos asztal.
0: Tessék?
1: Adi Endre!
0: Valami félreértés van, nem tudom, hogy talán véletlenül rákönyököltek a csöngőre, vagy a zsűri, hát különben adom a zsűrit,

0: Kedves nézőink, valóban a válasz az nem helyes, de mi elfogadtuk helyesnek Ady Endrét. Azért fogadtuk el Ady Endrét helyes válasznak, mert most Ady évforduló van. És most Adit mindenki elfogadja. Igen. Aki eddig nem fogadta el, most az is elfogadja. Igen. Azon kívül a versenyző igen jó helyen keresgélt. Mármint lapozgatott, igen. A verseskönyvbe nézte. Ezért fogadtuk el, igen. Mert ha mondjuk például a telefonkönyvbe nézte volna, akkor hiába lett volna rossz a válasz, akkor se fogadtuk volna el. Köszönjük szépen!
1: A viszontlátás, a jogos a taps!

long. We never let that foot no way to come.

Zenekar, figyelem! Új oldalt kezdünk, kérem. Ja, elnézést, nem is köszöntem még. Jó napot kíván! Ez egy jó napot? Este van, vagy mi? Mi van most? Délután? Mindegy, na. Üdvözlöm Önöket! Ah, úgy hallom, mintha valaki hiányozna. Vajon csak ki is? Ó, hát, hol a trombitás?

0: akkor, mikor? Állandóan, állandóan, ha éppen ott vagyok, hát ne!
1: Kedves hallgatóim, gondoljanak azokra, akik már pihenni tértek, és halkítsák le a lemezjátszót.

0: Nincs még végem ez a csá, nincs még végem a intek. Nem ért ez. Amikor csincsáncsáncsikáncsák, azt mondom, akkor van. Csincsáncsák, még nem mondtam. Csincsáncsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsincsinc
1: Ki nyer ma?
0: Én.
1: Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Cigány György. Aki válaszol?
0: Én. Ne is mondja a kérdéseket, mindjárt mondom a választ. Első, Beethoven. Második, a dalocska a szövege. Ingyom, mindjom, táliber, tutáliber, mári, liber, igen. A harmadik, egy évszám, 1873, római számmal. A negyedik, Mozart. Mi? Mit mutogat? Ezek tegnapi válaszok? Na, hát akkor te nem nyertem, nem ma.

Well, I'll say goodbye then. Mi az, hogy nem mész be a kemény fába? Majd bele, leki, majd. Jaj, megél a kezemre, ide, te évi. Mindegy, gyerünk, szegeljünk már. Puha, kemény fa, puha, kemény fa, puha, kemény fa.

0: Kettő, három, négy, öt, hat.
1: Kedves hallgatóink, 2-től 6-ig című műsorunkat hallották.

0: Kicsoda, micsoda?
1: Ruha nem mű?
0: Igen, mondja Müller.
1: Felső ruha nem mű?
0: Igen.
1: Felső téli ruha nem mű?
0: Igen.
1: Szörméből készült felső téli ruha nem mű?
0: Igen.
1: A következő kis versikében benne van a neve. Kifordítom, befordítom, mégis bunda a bunda?
0: Igen.
1: Rákérdezhetek?
0: Igen.
1: Téli kavát. Oj.

szó ide. A rumot megvetem, de viszont kedvelem az összes más fiát. Világos. Kedetit. Kedetit. Nem hallják. Fedevág, és a fedevág, mert nem van olyan, nem van a fejben, nem van.

0: Kedves közönség, hölgyeim és uraim, most jut eszembe, még el sem mondtam azt, hogyan kerültem ezekre a deckákra, amit jelenleg linolom. Mindegy, lemezen nem látszik, nem érdekel. Szóval felkerestem Szendrő Józsi bácsit a Fészek klubban, éppen ottan kerthelyiségben ebédelt. Mondom neki, hogy tiszteletem, direktor úr, kérem, szeretnék színész lenni. Azt mondja, most? Vagy megvárja, amíg lenyelem. Mondom, hát csak nyugodtan, tessék megebédelni, nem sürgős nekem, persze, nyugodtan, tessék csak. Aztán fölkeltünk az asztaltól, este felé, és ahogy megyünk a kerthelyiségből, Józsi bácsinak ide esett egy makaróni, de rá az ingre. Azt mondja neki a pincér, művész úr, kérem, egy makaróni van az ingén? Na és? Ki van fizetve, nem? Na, aztán felmentünk az első emeleti előadó terembe. Azt mondja Józsi bácsi, na, mutasson valamit. Inkább tessék kérdezni. Na, mondjon valami vidám verset.
1: Adi Endre, Góg és Magóg fia vagyok én.
0: Meg fogok szakadni a röhögést. Hát, azért én mondtam a verset, ott tartottam, hogy fülembe forró olmot öntsetek. Az enyémbe is. Ölék. Abba hagytam. Énekeljön. Énekeltem. Ölék. Abba hagytam. Táncoljon. Táncoljon. Ölék. Abba hagytam. Ide figyelje. Magába valami mocorog. Ez vagy tehetség, vagy kukac. Majd kiderül. Ide figyelj. Leviszem magát a debreceni csokonai színházhoz, adok magának 1300 forintot egy hónapra, ölég. Hát mondom, hónapra igen, de mára még kéne valami. Azt mondja, aztán hun fog lakni. Hát mi a lakás, az nincsen. Hát mondom, akkor az állomáson a váróterembe. Ez az. Ilyen színészkő nekem. Ez az. Akkor a gázsia 1400. Mondom, Józsi bácsán, hirtelen most miért emelt nekem 100 forintot? Miért? Hát 100 forint köll a peronjegyre. Aztán mondja csak, hogy hívják? Mondom, Hoffmann Géza. Hoffmann? Ha, mi maga képkeretező? Mondom, dehogy vagyok képkeretező. Azt mondja, na-na, még lehet. Azt mondja, na de ez a névez nem jó. Józsi bácsi, de idáig jó volt, most már nem jó. De hát miért? 1400 forinté lefoglalja az egész plagátot. Valami rövidebb nevet vegyen föl. Na hát, akart mindenki segíteni a színháznál, mi legyen a nevem. Volt egy szakember, aki szintén akart segíteni. Nevét nem mondom meg. Nincs. Jó van, egy-kettő ismeri. Na szóval azt mondják, hogy kérlek szépen, legyen a neved mondjuk H-val, a harmad Géza. Azt mondja Józsi bácsi, nem jó. Ez a gyerek, ez parodista akar lenni. Nem pedig virágénekes. Nem jó. Valami más neve legyen. Akar segíteni a színház titkárnője, és azt mondja, mindenkit problémázni ennyit, vegye fel a felesége nevét. Ez az. Hogy hívják az asszon? Voncsák Margit. Nem jó. Mondom, Józsi bácsi, engem a gimnáziumban úgy beszélsz, gimnázium? Ó, ne dicsekedjen. Nem, tényleg engem úgy beszéltek, hogy Hofi. Hadd legyek én Hofi. Nem jó. Józsi bácsi, próbálja egymás után elmondani háromszor, négyszer, hát, ha megtetszik közben. Azt mondja Józsi bácsi, hogy jó, van, rendben van. Legyen. Na mindjárt elkezdik legépelni a nevemet két F-fel és Y-nal. Azt mondja Józsi bácsi, ne Y-nal, kezicsókolom. Ivel. Kivették a papírt a gépből, leírták két F-fel és Ivel. Ne két F-fel, kezicsókolom.
1: Egyefel. Kivették a papírt a gépből. Legépelték. Egyefel is, és majd ideges volt a gépíró nő. Direktor úr, óhajt még valamit? Hogy a fenébe?

Nagyon jó, nem is kell csúnyán beszélnek. Önök egymásra szoktak telefonálgatni, csak úgy mondom. Van egy barátom, mágnes gyűjtő. Nem hinném, hogy bárki ismer mágnes gyűjtőket. Nem tudom, vannak ilyen ritkaságai, hogy mind a két fele taszít, vagy így... Mind a két fele kék, vagy ilyen tévnyomat, vagy zöld, sárga. Brazil, de hát ő alapvetően nagyon erős mágneseket gyűjt, csak így külön szobába kell őket tartani, mert... Egyszer összeragad, nem szedi szét. Én mondtam, hogy tartsa úgy a falon a két szobába, hogy föl a falra, tehát szög se kell hozzá, simán fölrakja. Na most azt mondja, hogy egyszer ejtette véletlenül egy mágnest a konyhába, az ahogy így leérkezett, ugyanazzal lendülettel bement a gáztűzhely alá. Soha többet nem lesz meg, és így a teáskannál se tudja többet fölemelni. Ilyen szívószállal fejti bele az arcába a teát rögtön. Jó, hogy nem vannak már foglalva a platnik, hogy hát... Tudok palacsintát sütni, csak forgatni nem tudok. És a lift az így áll a harmadikon a gyűjtő lakás előtt. Nem lehet lehívni, nagyon gyűlölik a házba. És az ilyen északi sarki expedíciók eltévednek. Tehát a Delta főcímből állnak ott a fiszkók az ajtó előtt. És hát nem tervezték, hogy arra menne a fúrópajzs, de nála is lesz egy metró megálló. És ha mondjuk egyszer bombázzák Budapestet, nem fogja érteni, miért csapódik be megint hozzá egy helikopter. Na most kérdeztem tőle, hogy megvárjuk Kristófot is. Kérdeztem tőle, hogy honnan szerzett be a mágneseket, mert hogy nem tudom, van ilyen mágnes piac vagy bőrze, hogy így kiállnak ketten, aztán pöckölgetik, akihez megy azért, de hogy azt mondja, hát a mágnes boltból. Van ilyen, hogy mágnes bolt, egyébként nem tudom, ki tudja, Budapesten van ilyen is, hogy szabványbolt. Mit tudsz venni egy kilót? Nem egy kiló valamit, egy kiló. Nem tudom, csak húzzak a kilót kérnék, vagy... Van ilyen akció, az 1 méter, most 1 méter 12. És a mágnes boltba ki van írva állítólag, hogy pacemakerre belépni szigorúan tilos. Hát gondolom fogszabályzóba és szemüvegbe és stepcipőbe. Hát visszajárót nem tudunk adni sajnos. Zsetonnal kell fizetni, ott váltják a túloldalon, ahol az a két biciklista egy évet ekel nem tudnak hazamenni. Haverom meg vegy ilyen műanyag ruhába, fakarórával jött a mágnesolva. De ki az, aki egyetlen jár mágnesboltba, hogy vendégek jöttek, veszek még két mágnes. Mindjárt zár a mágnesbolt. Vagy van ilyen éjjel-nappali mágnesbolt, nem tudok lehúzni a rolót. És az a kérdés, hogy viszed haza a mágnes? Tehát, hogy két mágnes sem így eszkizede? Vagy van ugye a házhoz szállítás, ami hát vagy örökre beragad a postaládába, vagy maga a postás feszül ki így a kerítésre, kiszolgáltatva a kutyának, illetve hát van ez, hogy nincs is bérletem, igazából nem is akartam villamosan, csak most jövök a mágnesboltba. Köszönöm szépen! Dombovár István lesz az első fellépőnk, őről azt kell tudni, nemrég olyan rémülten nézel, hogy pedig ő lesz, hogy 40 kilót fogyott, talán tudják, szokta is említeni, és látszik is rajta. Hát én ilyen szép eredményekkel nem büszkélkedhetem, csak szép elhatározásokkal. Hát én is szeretnék valamit a táplálkozáson javítani, mert ugye az vagy, amit megeszel, ezt már a kanibálok is így gondolták. Tényleg egyébként tőlük jön a gondolat, tehát aki jobban futott, annak a lábát tették meg. Aki a dárdát dobta ügyesebben a karját. Mondjuk nem tudom, a sok elfogyasztott misszionáris után milyen tudásra tettek szert, hogy állnak ketten a dzsungelben, hogy én tudok orgonál játszani. Nem tudom, mi az, hogy tudok rajta játszani. Én meg nem tudok aludni, mert mindig latinul éneklek. Hogy változtassak a táplálkozáson, letöltöttem az internetről az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program táplálkozási tanácsokat, már kimondani is szép. Látom mindenki szemébe, hogy letöltötte már, persze. Hát, aki véletlenül beletörölt, annak elmondanám. Úgy indul, az egészséges táplálkozás arányai leginkább egy kis házikóhoz hasonlítható. Hát ez mindenkiben fölmerült már, aki látott kis házikót, hogy apám az pont olyan, mint az egészséges táplálkozás arányai. Oda megyünk abba a házikóba, na most lerajzolnám,
az alapján.

0: alapja, legtöbbet kell lenni, gabonafélék. Oldalfal a zöldség-gyümölcs főzelék, és van egy ilyen, hát egészen pici háztető, fele hús, fele tejtermék, és csak a kéménye, a zsír meg a cukor. Hát én eddig főleg kéménnyel dolgoztam. Meg némi kiszolgáló épület, tehát hogy egy ilyen ipari gyárkémény és mellette egy sufni. Legyen, aki vigyáz a kéményre éjszaka is, ugye. És hát én nem is nagyon sportoltam sose, hát egyrészt az iskolakört gimnáziumban is már trollibusszal teljesítettük. Hát kicsit feltűnő, amikor nem jön a trolli, tehát hogy így 35-en így melegítenek, hogy mindjárt tanálunk, mindjárt indulunk. De ha jön a trolli, akkor csak is föl kell pattani, le kell hajolni, ne vegyen észre a tanár. És ha jön egy ellenőr, 32 kék rövid, amelyek, most ő sem tud mit csinálni, tehát nincs bérletük. És hogy mennyire nem sportoltam sose, hát én azt szoktam mondani, fekvő támaszból közepes vagyok, mert ez a lefele, ez nagyon megy. A vissza nem, de lefeléből több ezret tudok egymás után, tehát amíg a szemüvegem rajtam van. Dombovár István következik.
1: Kívánok! Köszönöm szépen! Hát ennyit sikerült így összehozni. Na hát Aranyosi Péter előadásban annyit mondott rólam, hogy csak lent fogytam, fölül nem, ezért úgy nézek ki, mint egy buzogány. Én erre azt mondom, hogy az a buzogány, aki mondja. De hát ezt remélem Péter is valahol nézi. Na mindegy. Szóval most majdnem meggazdagodtam. Nem tudom, ki járt ugyanabba a cipőbe, mint én. Beléptem ebbe a Ciennetbe. Most már nem kell kisipolni, mert vége van. Tehát bebuktak. Hát meggazdagodhatsz a vásárlásodból, ez volt az alaptézis. Ez olyan, mintha úgy akarsz fogyni, hogy a szalonnát olajba sütöd, tehát körülbelül. Érezzük azért a finom csúsztatás benne, és már beszerveztem embereket, már volt MLM, meg LMLM, meg minden. Pont otthon az asszonnyal ünnepeltük a gyémánt fokozattá avatásomat, amit fogalmam sincs, hogy mi, de azt jelentette, hogy még több zseton fog jönni. Aznap bukott be a cég, mondom, hát ha még az éjjutalékom megérkezik, ülök a kádba, ordít egy csajom, azt mondja, te valaki keres! Na nézzél már ki az ajtón, ki az. Azt mondja, két sísapkás fiatalember! Na nyisd ki nekik az ajtót. Azt mondja, már nem kell, berúgták! Itt tartottam ezzel a dologgal. Inkább megy az ember fellépni. Tehát biztos, jobb, mint a Ciennet. Múltkor egy olyan frankó helyen voltam Budapest Perem kerületén, egy piaccsarnokot adtunk át, hogy hát a közönség úgymond specifikus volt. Tehát nem tudom, láttunk-e már arcsérült embereket? Az embernek van egy ilyen evolúciós tulajdonsága, hogy ha esel előre, akkor az automatikusan a kezelet így az arcod elé kapod. Kivéve, ha be vagy b***va. Hát akkor nem, tehát mint egy zsák, így. Nem tudom, nyilván ilyen még senkivel sem történt, tehát persze iszakott, és akkor jönnek ezek a nagyon, nagyon életszerű hasonlatok, hogy mentem az úton, azt rám omlott egy háznak a teteje, meg ilyen teljesen életképes. Na mindez, a két program volt, gyerekek voltak ott, meg csövesek. Két program volt, arcfestés. Van, aki ezt hennával ért el, van, aki pedig kannás vörösborral. Csak az időbeni különbség volt a más. És az én műsorom még egészen jó volt, leszámítva az, hogy háttal ültek, meg ittasak voltak, az teljesen jó, hanem utána jött egy mentalista. És úgy érkezett meg, mint egy mentalista. Hát, nagy autó, hosszú, szőke, besütött haj, parfüm áradat, rózsaszín ing, és még mindig egy férfiról beszélek. Hát a csövesek kiszúrták egyből, azt mondja. Kilóg a nyulat, köcsög. Ezzel luszka az egész bűvésztudományt így valamennyire minősítették. Hát az én egyik kedvencem, ugye a Mónika Show, ez már kiderült több adásból is. Most szeretném egy kicsit jobban alátámasztani. Egy kedvenc mondatomat szeretném bemutatni, csak a kevesebb több kifejezés bizonyára hallottuk. Ez a Mónika Show szereplők fogsorára fokozottan érvényes. Te lesz a lány. Én nem lehetek. Na. Valós megtörtént eset. Amikor rád nézek, mindig eszembe jut. Van ez a gyors étterem. figyelem, csípszó, következik. Ők most azt találták ki, hogy a zöldülés így a Eco jegyében most a logójukból a pirosat kiveszik és a zöld lesz. Én már láttam egyébként a nyugati mellett, már elkezdődött a folyamat, már a sajtburger zöld időnként, nem tudom, hogy kinek hogy tűnt fel, most így erre mennek rá. Mi sose leszünk celebek, ezen is vagyunk, nem is nagyon kell rágyúrni. Az a jó, amikor én ismerek meg valakit, és ő meg nem. Ez teljesen jó, hát ők ugye mi eléggé viszonylag, tehát nem olyan hosszú ideje vagyunk így a szakmában. Egyik tévé felvételen találkoztam színész Csányi Sándorral, és mondom, hello, szia! Szia! Ő is néz rám, azt mondja, hello, szia! Figyelj, a mikroportot ide tett be oldalt, jó? Azt mondja, vagy nem ismersz meg? Mondom, de igen, Sanyi, kurva jó a bankod. Pörög az élet az egyház környékén is, ugye van a H1N1, a hini, amit hallottuk már kollégáktól. Ezzel mindenkinek foglalkoznia kell. Tehát kitalálták most már a papok is, hogy van szentelt vízautomata, amivel így hát le tudod fertőtleníteni magadat. Ez tök jó, nem? De hogy nézhet ki, mondjuk ül egy operátor bent egy kis fülkébe, kis bűnök esetén nyomja meg a presszó adagot, nagy bűnök esetén nyomja meg a hosszú adagot, ha meg nagyon perverz, akkor a sekrestjébe megbeszéljük. Hát amit mindenképpen szerettem volna elmondani, hogy az MLD-os hívások, ugye régen erotikus vonalak voltak, ezek senki nem tudja, hát csupa, micsoda, na hát, van ilyen, dugunk. Na, utána később szerencsejáték vonalak lettek ugyanezek. Tehát milyen izgis lehet egy mondjuk egy ilyen telefonos rulett? 300 forint plusz álfa perc, ugye? És akkor tudod, hallgatod a zenét, már 5 percet, tehát nem történik semmi, hála az esség. Ah, végre ez a telefonos rulett? Igen, igen. Szeretnék tenni a 8-asra? Sajnálom a 9-es, köszönjük szépen. Na, mekkora izgi lehet? A következő nagy dobás az pedig akkor is az lesz, amikor majd nem tudják a vonalakat fenntartani, ki kell találni valami vadonat újat, és már láttam is, van egy új hirdetés a 90-es vonalakra, az a neve a hirdetésnek, beszélgessünk bármiről. Ugyanaz a nő van rajta, tehát csábos tekintet, festett szem, fül, száj, orr, minden. Beszélgessünk bármiről. Ez veszélyes, mert bárki felhívhatja bármivel, ugye? Tehát a legprofibb szextelefonos nőt is ki lehet akasztani egy ilyen dialoggal, kezdi, hello, szia, én vagyok, mi van rajtad?
2: Kovicsizva.
1: És ez az a pont, amikor a hívó is elbizonytalanodik.
2: Figyelj majd, ez a beszélgessünk bármiről vonal?
1: Igen, persze, beszélgessünk bármiről, nincs tabu, kérhetsz, kérdezhetsz bármit.
2: Igen.
1: Figyelj majd, tegnap véletlenül a kis megszakított, ördőbe lesztem a Fidelé, ez mi a lóf***t csinálja? Köszönöm szépen, és hogy a sok csúnya poén után valami tanulságosra zárjam a saját szezon részemet. Figyeljünk arra oda, hogy bármi megtörtént, most probléma van, válság van, recepció van. Ez megváltozhat. Bármikor lehet még a pandúrból rabló és fordítva. Én sokat látogattam a munkahelyi központokat, nem teljesen motiválatlanul, hogy... De nyilván rájöttünk. Azt vettem észre, egyik munkahelyi központban rettenetesen sokan voltak bent. Egy darab bürokrata ült ott az íróasztal mögött, és nagyon nem tetszett neki, hogy olyan sokan vannak itt bent a munkahelyi központban. Tehát ő láttam rajta, hogy utálja őket, biztos melegedni járnak be, meg nincs más dolgok, minden. Egyszer csak azt mondja, hogy kijön, és így szétcsap az emberek között. Azt mondja, emberek, jól el vannak itt? Mi lesz magukkal, ha vége lesz a munkanélküliségnek? Ennyit válaszoltak. Velünk semmi, de te munkanélküli leszel. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: Köszönjük szépen, Dombovár Istvánt láttuk, hallottuk. Most tartunk egy reklámszünetet, de előtte még elmondanám a reklámokról, hogy van egy kozmetikai cikk, egy gyártó cég, akit megbüntettek 40 millió forintra, mert valótlanságot állított a katalógusba. Ugye milyen meglepő, hogy megbüntették. És ő azt ígért, hogy van egy olyan szempilla spirál, amivel így bekened, és 12-szer dúsabb lesz a szempillád, de nem. És fogyasztóvédők tesztelték, hát azért képzelem azt a munkakört, amikor rettegve jár dolgozni, hogy hát jó, hogy ezt Lajoskám, bekennék a szempilládat. Holnap majd a narancsbőröddel kísérletezünk. És kenték, és 28 felkenésből lett 12-szer dúsabb, ami azt jelenti, hogy egy felkenés az 12 per 28, az 0,43. Annyival dúsabb, tehát tulajdonképpen hullik. És minél többet kened, annál kevesebb lesz, és minél több volt, annál kevesebb lesz. Tehát nem tudom, hogy jött ki a 28-12, nem tudom, a helyes megoldásokat várjuk majd a posta címre. Meg egyáltalán miért kell, hogy dús legyen a szempillád? Szóval, hogy szerintem van egy olyan dússág, amit utána egyszerűen már nem látsz. Hogy így hátra kell gumizni a szemüvegedet, mert ledobja magáról. Ezeket fogják megtudni a reklámokból, utána folytatjuk. Köszönjük szépen!
3: A reklám után jön Beng Dénes és egy újonc, Hajdú Balázs. Hamarosan folytatjuk.
4: Volt egyszer egy kis fiatalemben, Hajdú Balázs, elindult a messze rengetegben, és rögtön nyugtatóra töményet fogyasztott, minek köszönhetében kialakult a Hajdú Balázs stílus, és hát fogadjuk szeretettel.
5: Itt lesz,
4: és mondjuk a kapisálni.

0: köszönjük szépen. Következő fellépőnk először jár itt, nem volt még a műsorban, Hajdú Balázsról lesz szó. Mi nagyon régóta ismerjük egymást, mi egy városba születtünk, tehát mondhatni, hogy földrajzi és nőgyógyászati kérdések kapcsolnak össze bennünket. Szentesiek vagyunk, mert nem vagyunk budapestiek. El szoktam mondani ez, amire Budapesten azt mondják, hogy vidéki, ott meg az, hogy nem vagyok budapesti, hát ki mire büszke. Elmondanám, hogy ott mifelénk távolsági busszal közlekednek nagyon sokan, ezt a budapestieknek ilyen Discovery jelleggel mondanám el, hogy van ilyen, hogy távolsági busz, tehát hogyha már így a rákhalászok életével tisztában vannak, akkor tudják vajon mi történt a Népliget pályaudvaronna most. A távolsági busz az olyan, mint a nem távolsági, csak így ritkában jön és messzebbre megy. És ezért a buszra várás az egy külön sportág, tehát az a türekedés, készülődés, ember, halál, amit a Titanicon gondoltál volna, hogy volt. De most kiderült, hogy a Titanicon nem ez volt, mert rengeteg angol utas halt meg, mert udvarias volt. Sorba álltak a mentőcsónakért, ezt képzeld el. Az jó, hogy így állnak derékig vízbe, és akkor parancsolj, kérlek, te vagy az idősebb. Hát én nem szeretek háttal ülni. Meg még el sem köszöntem a szobapincérektől, ugye. Nem tudom, Lady Agatát ne ébresszük-e föl. És az a vége, hogy én inkább sétálok egyet, úgyse láttam még jéghegyet. Na most... A busznál nem ez van. Ezt a sportot, a buszra várást egy ilyen 100-120 ember játsza járatonként, és mondjuk itt a tábla, hát egy olyan 40 perc az indulás előtt kim van már mindenki, de nem állnak oda, csak így figyelik egymást. Mint a Western filmek végén, ez a leszámolásos jelenet, így mennek nagy csöndben, nézik kinek, mekkora táskája van, az még fegyver lehet. Tömegoszlató ég. Na most a legnagyobb lúzer, aki a legején odaáll így. Hát az, amikor fordul be a busz a városba, az akkor gyontabossák a többiek, tehát oda nem szabad állni, hanem csak így sűrűsödni hátul. Akkor jönnek a trükkösök, hogy nekem csak a fiam utazik hónap, megnézem mikor megy. Ott ragad. Akkor már mindenki egyre idegesebb, így gyanúsítgatják egymást, hogy nem is mozgássérült, csak úgy csinál. Nem is arra megy, csak ide áll, fogja a helyet. És úgy kell felszállni elsőként, hogy amikor ez már annyira be van sűrűsödve, mint ilyen egy darab organizmus lenne az egész, tehát csak ilyen kezek, lábak állnak ki, és így zihál, lüktet az egész. Akkor kell megjelenni a tábla másik oldalán, de mintha nem is azért lennél ott. De csak így nézed, milyen érdekes buszpályod van. Hogy emberek is vannak, na hát. És amikor jön a busz, az egy ilyen 20 centit mindig túlcsúszik, és így felszállsz el van itt, és azért, hogy jöttek. Csak az a gond, hogy hiába szállsz fel elsőként, a többi 119 embert akkor is rátolják, és mondjuk, hát lehet, hogy úgy utazol végig, hogy egy ilyen, hát egy névsportot olvasol, amit nem te tartasz. Nem is remélheted, hogy fogod olvasni. És ha valaki már az öletbe szaronnázik, akkor örülsz, mert ülsz. És ehhez képest még volt egy olyan buszsofőrünk, aki zsebre dolgozott ilyen szellemutasokkal, tehát, hogy beszedte a pénzt, jegyet meg senki nem kapott. És ez ilyen, hát zavaró, hogy így föl van zsúfolva egy csomó emberre, ő meg minden nap úgy megy haza, hogy ma sem volt senki, nem tudom miért. Nem akarnak már erre járni többen. És ezt éveken keresztül csinálta, míg nem egyszer egy ilyen hosszú egyenesbe kiszúrta az ellenőröket, mert vannak buszsofőr ellenőrök, könnyöget észrevenni, két balonkabátos ember áll a semmibe így. Álcázva, ugye? Hát ő nagyon megijedt tőlük, ugye, hát így, ugye, hát megfordulni nem tudott, mert az feltűnő, meg ugye nem is arra mentünk, hanem csak így belassított, és elkezdte veszettül gyártani a jegyeket, de évekre visszamenőleg. Nem is tudtam, addig létezik ez a gép, hogy dang. És legyártott egy ilyen kötegre valót, hátrafordult, annyit mondott, osszák szét. Úgyhogy így utazunk arra fele, Hajdú Balázs következő.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit. Hajdú Balázsnak hívnak, csak most így belettem öltöztetve Ludas Matyinak. De senkinek nem fogok semmit visszaadni, tehát így nem kell megijedni. Én vagyok a gyerek a Fábri Showból, akit Dombi úgy konferált be, hogy ha az ember nyugtatókra töményet iszik, akkor ez lesz az eredménye. Ez rám is hatott, tehát azóta nem iszok nyugtatókra. Én Zolit elég régóta ismerem, általános iskolába, ugyanabba az iskolába jártunk, én, Zoli és az anyukája. Hát az az igazság, hogy a buszutazásról én is tudok mondani egy-két dolgot. Én elég gyakran utazok buszon, annak az az érdekessége számomra, hogy az ember nagyon szeret leülni az ablak mellé, de azt már nagyon nem szeretnék, hogyha valaki mellé is üljön, és ilyen különféle stratégiák vannak. Vannak ezek a sporttáskások, akik ugye a sporttáskájukat teszik le maguk mellé, a rutinosabbak ilyen ketyegő órát is beletesznek, mint hogyha bomba lenne benne. Vannak a szörmebundások, őket ugye konkrétan egy állat védi, és vannak még a büdösek, akik sokszor nem csak a mellettük levő helyet foglalják el, hanem ilyen területet foglalnak, mint hogyha honfoglalóznának. Nekem az a stratégiám, hogy ilyen túlzott kedvességgel ajánlom fel az ülőhelyemet, és ez az esetek 90%-ában működik is. Egyszer mentem fellépni Szegedről Pécsre, és Bajánál felszállt egy apáca. Neki is így előadtam, hogy tessék, tessék leülni, itt van egy szabad hely. Apáca annyira meglepődött, hogy ő helyet foglalt. Elkezdtünk utazni, ő még először így a Bibliából így mormolgatott szövegeket, én még akkor aludtam. Utána viszont én felébredtem, és az apáca aludt el, mert egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy a jobb keze a bal combomon van. De ekkor még nyugodt voltam, mondom, biztos azt elmondja, hogy Jézus szeret. De amikor így a feje így leocsúdott a bal vállamra, de ott éreztem, hogy most fordult a kocka, most már ő alszik, és én imádkozok. És akkor azt csináltam... Köszönöm szépen. És akkor azt csináltam, mintha így fékezett volna a busz. Előre dőltem, apáca beesett hátra. Kis szépséghibája a dolognak, hogy a busz az állt, és erre az apáca is rájött, és annyira megsértődött, hogy elővette az MP3 lejátszóját, és az út végéig Limp Bizkitet hallgatott csuma hangerővel, meg néha elengedett egy ilyen egy-két ördögvillát így a tömegbe. Kilátott engem egyébként a Fábri Show című műsorba, ha már így volt róla szó, négyen is. Azok, akik lemaradtak róla, megnézhetik ezeken a videó feltöltőkön, legalábbis az egyiken biztos, mert Bandus 23 feltöltötte, de tudni kell, hogy én már előtte is fent voltam ezen a videó megosztón, mert áprilisban voltam Kalocsán fellépni Kis Ádámmal, és vele készítettek egy ilyen rádióinterjút, én pedig mellette ülök. Nagyon ritkán én is megszólalok, csak az meg így nem hallatszódik, mert vagy én halkan beszéltem, vagy a mikrofon volt rossz, nem tudom. Azt meg még kevesebben tudják, hogy én előtte is voltam már fent ezen a videó megosztón, mert a Tankcsapda Mindig Péntek című klipjében 1.08-nál nagyon nagyot esek a biciklimmel. Utána felállok, tehát ilyen nagy baleset nem történik velem. Jártam a buddhista egyetemre, de csak ilyen rövid ideig, mert első fél év végén megbuktam ugye lótuszülésből. De jártam ilyen hosszabb ideig is iskolába. Főiskolára jártam. Csak ott kitalálták közben ezt a kreditrendszert, aztán én meg abba ugye beleragadtam. És nagyapám nem nagyon értette, mikor én 23 éves voltam, hogy ugye neki ilyen idős korában már családja volt, munkahelye volt, állatai voltak, hogy én meg még itt tanulok. Én meg ilyen nagy nyugodtan mindig elmagyaráztam neki, hogy tudod, nagypapa, én a Budapesti Gazdasági Főiskola pénzügyi és számviteli főiskolai karának, Salgó Tarján intézetének gazdasági informatika szakos, számvitel szervezés szakirányú, nappali tagozatos, államilag finanszírozott kreditrendszerű közgazdász hallgatója vagyok. Siddel nagypapa, ez is van olyan nehéz, mint végigharcolni a második világháborút. Meg mondtam, hogy nálam már sokkal több puska volt, mint nálad. Egyébként azért vagyok így különösen büszke arra, hogy elvégeztem ezt a főiskolát, mert én tényleg úgy mentem oda gimnáziumból, hogy fogalmam se volt arról, hogy mi lehet az a könyvelés, és úgy is hagytam el. De elvégeztem legalább az iskolát, de tüske azért maradt bennem, mert a szakdolgozatomra csak 2-est kaptam, közben meg ugyanez a szakdolgozat előtte, hát egy másik iskolában már 5-öst érdemelt ki. Én meg még ilyen képekkel is feldobtam, csak lehet nem az apuállarc.hu-ról kellett volna betenni. Volt ilyen tantárgyunk, hogy valószínűségszámítás. Nem tudom, ki az, aki tanult már ilyet, hogy valószínűségszámítás, itt is. Csak azért, mert mindig megkérdezem, mert ugye muszáj, hogy valaki jelentkezzen, mert amúgy nem működne ez a valószínűségszámítás. Én éreztem, hogy tehát ez egy nagyon furcsa és bonyolult tantárgy volt nekem. Éreztem, hogy ha én ott meg akarom oldani a feladatokat, esélyem nem lesz átmenni a vizsgán. Én azt találtam ki, hogy nem megoldom majd a feladatokat, hanem megcsinálom őket. Nem tudom, hogy így értjük-e a különbséget. Tehát eleve a többieknek a zsebeikben puska volt, úgy mentek vizsgázni. Nálam meg volt egy ilyen 6x6-os különböző színű színes golyókészlet, egy pakli magyar kártya, néhány dobókocka és néhány pénzérme, és abszolút nem érte így meglepetésként az első feladat, hogy van egy urnában egy piros, 2 kék, 3 zöld golyó. Mennyi az esélye annak, hogyha kihúzunk belőlük 3 golyót visszatevés nélkül, lesz közötte azonos színű, és így ez volt a feladat, körbenéztem, tényleg mindenki ilyen nagyon hosszú meg bonyolult képletekbe helyettesített. Én meg ugye ott szépen csak ott pad alatt húzogattam a golyóimat. Ezt 20-szor megcsináltam, 14-szer azonos színűt kaptam, és akkor beírtam, hogy olyan 70%. Csak azért lett 3-as a vizsgám, mert hát voltak még feladatok. Volt például egy ilyen kérdés, hogy mennyi az esélye annak, hogy 5-ösöm lesz a lottón. Erre én beírtam, hogy semmi, mert nem lottózok. Meg volt még ilyen furcsa feladat, hogy én egy 25 négyzetméteres területet ások fel, ezt 5 különböző éhségű harci kutya nézi. Meg még voltak ilyen furcsa adatok megadva. A kérdés még az volt, mennyi az esélye annak, hogy az egyik kutya megharap. Ezzel ugye volt probléma, mert se ásót nem vittem, se kutyákat. Nem tudtam megcsinálni a feladatot. Ahhoz, hogy ilyen főiskolába járhattam, előtte volt egy ilyen 4 éves előkészítő, ami ilyen érettségivel végződött. Biztos hallottatok már róla. Ott így matek érettségű volt, érdekes számomra. Én még ebből a zöld könyvből érettségiztem. Nem tudom, emlékszünk-e rá esetleg. Tehát azt is így azért hívták úgy, mert zöld volt, tehát így semmi misztikája nem volt. Én rájöttem, hogy ehhez tartozik egy ilyen feladatgyűjtemény is. Rájöttem, hogy a feladatgyűjteményhez tartozik egy ilyen megoldások kötet is, ami nagyon hasonlít a feladatgyűjteményhez. Kinyitva szinte teljesen úgy néz ki, úgyhogy én végül is ebből a megoldások kötetből érettségiztem. De csak érettségi közben jöttem rá, hogy elég nehéz helyzetbe hoztam azért magam, mert ez egy dolog ugye, hogy tudtam, hogy mi a megoldás, de fogalmam se volt, hogy mi lehet a feladat. És nagyon nehéz volt, hogy ott volt nekem, hogy 676-os feladat, x=3, és abból így visszafele gondolkodva eljutni a feladatig, hogy 7 törpe talált egy kosár almát az erdőben, és hogy hófehérke hogy osztotta el közöttük, hát nem volt egyszerű, mert gimnáziumban még az maradt meg, hogy volt ilyen történelem dolgozatkor, Olaszország államformájához azt írtam, hogy csizma. Magyarországihoz, hogy pillangó, és hát nem kaptam rá pontot. Egyik ismerősöm ilyen ópiumfüggő, és ő mondjuk mondta, hogy ő így szerencsésnek tartja magát, mert amikor így kipróbálta ezt a dolgot, akkor neki mákja volt, és hogy egy-egy ilyen élmény olyan, mintha orgazmusa lenne az embernek, és az még szorozva ezerrel. Tehát igen, ezerrel. Kicsit soknak tűnik elsőre, elhiszem. Ki az, akinek már volt orgazmusa? Fábrisóban többen láttatok, tehát. Jó, hogyha senkinek, akkor nekem már volt egyszer vasalás közben. Nem én vasaltam, tehát tudok róla mesélni, milyen az az orgazmus. Egy kicsit így a hálózatépítéshez tudnám hasonlítani. Tehát itt is ilyen különböző szintekre kell eljutni, hogy utána jöjjön ez a dolog. De mondjuk nem kell olyan sok embert beszervezni hozzá. És nekem úgy történt, hogy így barátnőmmel összemelegettünk, lekerültek rólunk ezek a ruhák, be a fürdőszobába, anyukám közben így elkezdte vasalni a ruháinkat. Nem tudom, hogy miért. És akkor így egyszer így, mikor csináltuk a dolgokat, éreztem, hogy egyre jobb. Így jó, jó, jó. És egyszer tényleg ilyen nagyon jó lett. És akkor én bemondtam, hogy orgazmusom volt. Ezt így, akivel eddig beszéltem, ezt nem szokták így bemondani. Én mondjuk bemondtam, valószínűleg azért, mert előtte nagyon sokat únóztunk. És... Sokat únóztunk, és ott is volt, hogy így nem mondtam be. Aztán nagyon nagy bajaim lettek belőle. Nagyon sok lapot kellett felhúznom. Meg azért is gondoltam, hogy jó ez, hogyha bemondom a végén, hogy orgazmusom volt. Mert a barátnőm nem csak szép volt, és... hanem... vicceltem. Újra veszük. Azért is jó, hogy bemondtam ezt, hogy orgazmusom volt, mert a barátnőm nem csak szép volt, hanem okos is, és mondom, ebből, hogy így bemondtam neki, hogy orgazmusom volt, ekkor ő már ebből biztos tudja gondolni, hogy neki valószínűleg már nem lesz. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: Köszönjük szépen! Hajdú Balázst láttuk, hallottuk a Comedy Central vendégművészét. El kell mesélnem, van egy barátom, vásárolt kisállatkereskedésbe egy kisállatot, fiának egy nyuszit. Otthon tudta meg, hogy úgy hívják, hogy belga óriás nyúl. És nem tudta, hogy ez mit jelent, de hát azt mondja, hogy egyszer kellett megetetni, és aztán a genetika megoldotta magának. Így kezdte kinőni azt az üveg karitkát, teráriumot, vagy nem tudom mit, kezdte kinőni. Azt mondta, féltem, hogy kiugrik. És rátettem az összes atlaszt, meg a súlyzókat is. De így a hátával felnyomta. És aztán kezdett kicsülenni kettőknek a lakás. Nem akart, hogy az legyen, hogy van egy ilyen nyúl szobája, tehát, hogy a nappali fürdőszoba, meg a nyúl. És azt mondta, hogy elviszi, eladja vidékre, hát amíg még befér a csomagtartóba. És de úgy meséli, hogy miközben vitte, akkor is nőtt. És a végén is sakkozni kellett vele, mint a nagyobb útorokkal a lépcsőfordulóba. És a végén egy ilyen pajszerrel feszítette ki a óriás nyulat. Na most azóta az óriás nyúl vidéken él, de megkergeti az utcába a kutyákat. Remeg a buzatáblában a madárijesztő, és a tehenek is kettesével járnak. Következő fellépőnk Beng Dénes is vidéken nőtt, de sohasem tartott nyulakat. Na most nagyon sokat gondolkodtam, hogy fogom összekötni a nyulakat Dénessel. Emellett döntöttem, úgyhogy fogadják nagy szeretettel, Beng Dénes következik.
2: Jó estét!
1: kívánok, üdvözlök mindenkit, sok szeretettel, Beng Dénes vagyok, nyúltenyésztő. Megismernek most már, nekem ez egy ilyen kedvenc témám, elég jól. Otthon a Városkában meg el is várják, hogy én is tudjam mind a 12 ezer ember, hogy ki kisoda, ki a tesója, rokon a keresztapja. Postán állok sorba, oda jön hozzám egy 50 éves nő, nagyon jó az alsz memóriám, tuti, hogy nem találkoztunk soha. Oda jön, azt mondja, szia, anyukádnak üzenem, hogy fáj az oldalam, na megyek az orvoshoz, szia. Mi az Isten ez, Kandika, mert csak nekem kéne valami frappánsat mondani, mondom így, hogy én meg a Ferinek üzenem, hogy jó lett a fűnyíró. Azt mondja a nő, megmondom. Szerintem valakinek meg is mondta. Tehát az biztos, hogy én mondtam neki, ő ment és elintézte. A másik ilyen, 50 év körüli csávó, odajön. Odajön az úr, azt mondja, ó, alig ismertelek meg, de még most se vagyok benne biztos, hogy te vagy-e, vagy az a másik. És nem hittem, hogy ezt lehet fokozni, mondom, miért a másikat hogy hívják? Hát ez az. De valahol igaza van, nem? Hogyha úgy belegondolunk. Overdose, ugye most a gazdája, a ló, a gazdáját lesittelték, sitre vágták, és ilyen hírt találtam felkiáltó jelekkel. Overdose rossz társaságba keveredett. A ló. Mi lesz a következő majd, hogy Overdose összerúgta a port a maffiával, és reggel az istállóban talált egy levágott zsoké fejet. A maffia bosszúja. Ja, és ugye van ez, hogy a Mikulások gumikesztyűvel nyúlhatnak csak a gyerekekhez. Én nem tudom ki, hogy van vele, hallottuk ezt, nem? Amerikában felszólították H1N1, a Mikulások csak gumikesztyűbe nyúljanak a gyerekekhez. Hát a gyerekkoromban hozzám nyúlt volna egy gumikesztyűs Mikulás, biztos, hogy félnék a bojlerektől. 100%, 100%. És hát vannak dolgok, amik mellett nem lehet elmenni. Itt van...
2: Kabaré répa. Tessék fütyülni. Hurrá! Itt a jó idő. Ugrok ki örömömben a becsukott ablakon. Na ez a nap is jól kezdődik, szólal meg az üveges. Az ablak keretein belül csengetnek, postást hoz a távirat. A budai hegyekben stopp, sportnapok stopp. Zoknit húzzál, stopp. Az se baj, ha lyukas, stopp. Itt majd be, stopp. Lehet busz vagy autó, stopp. Stopp. Több stopp, mint kolbász. Elindulok. Gyönyörű völgy. Mindenütt virág. Leander völgy. Itt rendezik. Ünnepélyes hangulat. És ekkor nem szólal a zene. Valaki a magnóra szalag helyett kakaós tekercset rak. De megoldják. Fésűre rögzítek tangóharmonikással. Derülnek. A sort napot a kisöblű elnöknő nyitja meg. Jenőt, egészséget, portársok! Bemelegítés. Az öltöző előtt tréning alsó. Ketten vannak benne. Vegyes páros. Örjöngve rohan a feleség. Kezében a mézes hetek. Fejéhez vágja. A trabant hátuljában szexvizsga. Az elnök nem hisz a kezének. Sápadva int, távolabb tó, melyből az életvize árad. Úszó viadal, a tóban 200 női mell. A legszebb úszónő őrre való virágot kap. Multililiomos. A hegy lejtőjén síkfutás. A vasutas csapat váltója érkezik. A vállukon. Csurom sinesek. Valaki stafétabot helyett 2x100-ast kér. El belsejéig. Szaktábla felől gyalogos érkezik, bicegve. A mezei orvos oda siet. Gyep doki. És a vasutassal sínre rakják. Ez fütyülve el. Egy tavaszi kosztümből átalakított tornacsarnokhoz érkeznek. A lépcsőházban felemás korlát. A gyűrűn vőlegények. Helyzetgyakorlatokat mutatnak be. Majd felkapaszkodnak az évgyűrűre. A legügyesebb felvágja a talajtortát. Öröm. Eljövök. Vendéglő. Előtte két férfi. Fejükre szorulva bevásárló kosár. Kezükben kolbász. Vívódnak. Bemegyek. Helyet foglalok. Velem szemben ül a poéta lelkű szénhordó munkás. Bekötött fejjel. Homlokon csókolta a mázsa. Felsóhajt. Nehéz egy pólya. A prímás hozzám jön. Lehajol és a fülembe húzza a sapkámat. Majd álla alá fogja a bőgőst, és vadul játszani kezd rajta. A pincérnek tányérba mászó képe van. Az egyik vendéget megkínálja. Babbal. Visszakézből. A vendég csalamádi helyett vérszemet kap. Nem babra megy a játék. Feláll. A pincér sokat keres. Az asztal alatt. Hirtelen csend, mint vihar előtt. Valaki lóg a levegőben. A mestergerendában zizegve megáll egy vendég. Hátrafordított sapkával kerékpárversenyző rohan a söntésbe. Vérbeforgó pumpával. Hiányzik egy kereke. A kijárat felé a cigarettafüst és a zenekar gomolyog. A felszolgáló lábujjhegyen távozik. Ellopták a cipőjét. Végül belép a körzeti meghízott. Csend. Mindenki hazaindul. Kiki átöleli a kerékpárját. Vidámon, de én is odébb állok. A villanyoszlophoz egy katonaviselt hölgy támaszkodik. Ráköszönök. Erőt, egészséget. Ő visszaszól. Fegyverbe. Elmosolyodok. Tovább. Sűrű táj ereszkedik a csendre. Feltűnik a normafa. Lejjebb. Olimpia szálló. Lottnadrágba beszaladok. A 25-ös szoba ajtaja lassan kinyílik. Csapzott, agyoncsigázott, zilált férfit tol ki egy női kar. Szeme alatt öt karika. Na jól van, itt már győztünk.
3: Sóder, nem sokára.
4: Ma este a Sóder Klubban Kis Ádám, Felméri Péter és Rekop György. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Aranyosi Péter. Jó szórakozás!

szépen jó estét kívánunk mindenkinek. Ez már az évad második Schöder Klub felvétele. Mindenkit nagy szeretettel köszöntünk. Jó itt lenni? Köszönjük szépen. Jó a levegő, jó a hangulat. Mindenki megkapta azt a pici kokaint, amitől jól érzi magát. Na most én megmondom őszintén, hát nekünk a humoristáknak a nyár az a betakarításnak az időszaka. Hát mi fesztiválokon takarítjuk be a pénzeket. Ami nem annyira könnyű, mint először tűnik. Én Tokajban voltam a Legalja fesztiválon. Na most nem azért Legalja, mert a művészek annyira alacsony szintűek, hanem valószínűleg a, hát meggondolt, úgy gondolom, hogy a boros gazdák a fesztiválozóknak csak a kordónak az alját adják oda, a seprőt, hogy jó lesz azoknak az is. Na most, hát nekem azt mondták, hogy 19.00-tól 19.30-ig enyém a színpad, szépen fölmentem 19.00-kor, és hát próbáltam volna beszélni, igen ám, de tőlem 24 méterre egy thrash metal zenekar játszott teljes erőből, és ezt hallottam így fél fülemon, azt mondja, és most következzék egy romantikus nóta. Mutatom a dalt. És egy ilyen géppuska ropogás. És mondtam ott a közönségnek, mondom, hogy ha lesz egy pörgős rámozgok, érted? Tehát valamit irányítanak. De nem volt. Ők 19-18-ig játszottak, és 19-21-től egy ilyen rock'n'roll zenekar 9 darab részfúvóssal megerősítve előadta a művészetét 4 millió watton. Tehát nekem ennyi volt a műsorom, hogy... Egy srác beírt egy ilyen üzenő falra, azt mondta, ő már sokat volt részegni, mint az aranyos, ő még ilyet nem is látott. Indulok haza, letörten, és van ott egy vasúti átjáró, pirossal villog, meg kell állni, és megálltam, és mellettem az út másik oldalán egy 24 tagú bőr szerkóba, egy motoros banda tartózkodott. Hát mondom, leveszem ezt az izzadt pólót, átsérem egy másik izzadra. Tudjátok, hát a kövér férfiakról el kell mondjam, hogy nyáron a kövér férfiaknak még a válfán is izzad a pólója, tehát legyünk ezen tisztában. Szállok ki a kocsiból, hát így próbálom, így leveszem a pólót, hát a hölgyek kedvéért mondom, hogy egy ilyen egy szőrös fókát képzeljünk el. Fehér színben és egy ilyen pici farokba végződik tulajdonképpen a fóka. Ugye a hatházinak van ez a nagy mondása, hogy nagy kavics alatt lakik a nagy béka. Na ez nem igaz, ez nem igaz, ezzel legyünk tisztában, mert akkor a pornófilmekben Bud Spencer szerepelne, nem Rocco. Tehát azért mondom, és így szállok ki a kocsiból, szépen veszem le a pólomat, és a hátam mögött egy ilyen nagyon finom női erotikus hang megszólal, azt mondja, te vagy az a stand-uposocska. Megfordulok. Ránézek. Mondom, a néni meg a nagy mellű motoros néni. Azt mondja, én vagyok. Felismertük egymás szagát, tulajdonképpen az állatvilágban több nem is kellett volna. Aztán nagyon gyorsan visszaszálltam a kocsiba, bezártam a biztonságövet, mert képzeld, amikor az a 20 férfi berúgja az ajtót, érted meg az ablakot, mégis nehezebben tépnek ki a kocsiból, baj van zárva a biztonságöv. A másik egy nyomorúság, ugye ez a falunap már egyszer-kétszer énekeltem róla. Sikerült nyáron megint belefutnom. Mindig van egy ilyen 3,5 méteres színpad, azon állsz, és alattad a falu apraja nagyja, de tulajdonképpen a részegek mindig, és azon van. Ezek vannak, és van a másik nagyon speciális, ez a... Ezek gondolom a burkolónak mérik föl, hogy hány négyzetméter a foci pálya, és így néznek... Ki ez a csáv? Ki ez jó ismerős, barát? Sejpít, barát. Hogy meghízott a szikorod? Szóval így kell küzdeni. És mi az első, amikor elmész egy falunapra, az első kérdésed, oda mész a szervező hölgyhöz, mondom, csókolom, hol van a WC? És rögtön így indulok, és mondom, most ez az első eset legyen már, hogy nem az első, hogy a WC-re rohanok ugye a hölgyekhez oda, és hát mondom, megállok szépen a bekötő úton, és szépen pisilek. Kiszállok a kocsiból, a gödörbe, az út szélén,
háromnegyedig állt a víz. Hát mondom, én átugrok, sportos vagyok és fiatalos. Ugye leszúrtam bal lábomat, jobban lendítettem, így ugrottam át. Viszont így az aljnövényzettől nem láttam, hogy ott is a bokor aljában 12 centi vastagon áll a víz, és így puff, és ugye bal lábam, puff, és így fölcsapott a víz. És ott álltam full vizesen, így puff. Hát hideg is volt a víz. Frissülni is kellett. Csak nem tudtam már mit csinálni, elővettem a kis szolgálati fók alját. És így gondolkoztam, mondom, Peti, be se vagy rúgva, azt a saját cipőbe húgyozol bele. Fölhívtam a Nagy Gabi kollégánkat, mondom neki, mi történt velem, azt mondja, Peti, ez az igazi belvész. Na most fogadjátok nagy szeretettel egy igazi jó lájkolós embert, akit egy igazi stand-uposocska, a Sóder Klub színpadán, Kis Ádám!

0: Köszönöm szépen! Thank you so much! Mindig elmondom, ez olyan, mint a sumó, nem lehet kilépni a fekete körből, úgyhogy vigyázzál, szervusz! Honnan érkeztél?
1: Corvinusról.
0: Szép, Szentendre után van, nem? Corvinusról érkezett. Hányan laknak Corvinuson? 3000. Nagyfalú, nagyfalú. Nézd, gratulálok, tehát biztos szép hely. Sziasztok, hát eltelt a nyár. Dombi 40 kilót adott le a nyár alatt. Én is dicsekednék, én nem 40 kilót, egy 12 bazmegot adtam le a nyár alatt. Ennyivel kevesebb most a műsorom, nagyon büszke vagyok rá, és most már anyám se baszogat, hogy csúnyán beszélek. Nem, mert tényleg zavart, mert én nem akarok, csak aztán mindig kicsúszik, úgyhogy akkor kedves Etelka, innen Corvinusról megkérnélek, hogy amikor én úgy igazából rád nézek, és oda tartom a mikrofont, akkor azt mondod helyettem, hogy baszd meg, oké? Okay? Anyám lebasz, na, próbáljuk ki, főpróba. Nagyszerű, nagyszerű. Ez lesz. Köszönöm. De amúgy anyukám is jó pofa, nála vagyok, fürdőszobában hallom, a nappaliba főz, egyszer csak azt hallom, a kurva élet. Kimegyek, mondom, anyuci. Hát mi volt ez, mondom, egyedül a nappaliba káromkodsz, és csodálkozol, hogy én meg hogy beszélek a tévébe, azt mondja, igen, igen, de hát leszakadt a függöny. Hát de mondom, akkor se szabad így beszélni, na jó, kisfiam, de te a tévébe beszélsz csúnyán, én meg a nappaliba. Hát de mondom, a tévé is a nappaliba van, anyu. Nem? TV, maradjunk akkor a témánál, TV, azt láttam a TV-be, Britney Spears-et kérdezték, hogy mi a véleménye halálbüntetésről, azt mondta, támogatja, mert aki ilyen rosszat csinál, az legközelebb kétszer meggondolja. Hát most erre mit mondjak így? Hú!
1: Bazd meg!
0: Na, hát ezt tudom maximum rá mondani. Viszont amit nézek, ez a X-faktor, hát elég brutális. Mindenki sírt, aki bennmaradt, aki kiesett, a edző, vagy mi a lósz mentor, a gyerek, aki jött látogatóba, az sírt, a operatőr ide meg a kamera. Az sírt. Ha ez nem X-faktor, sírsz-faktor. Ez aranyosinak lesz majd jó reklámszöveg. Van egy 9 hónapos terhes az X-faktorba. Mi? Megszült. Hát ezt ti ezt honnan tudjátok? Ott voltatok? Le vagyunk maradva, megszült, gratulálunk akkor a... Hogy? Liza a kislánya személy számát, nem tudod esetleg? Jóságos Isten, jó felkészültél, az biztos. Egy napja született a gyerek, már tudja a nevét. Hát nem, az, nekem azt tűnt, hogy tök nagy hasa volt szegénynek az a Soder Dóri, úgy hívom az ilyen Sodi, na, ezt tudnod kell. Ezt meg nem tudja, nézd meg. Ha milyen rajongó az ilyen. Soder Klub Dóri, és ilyen 9 hónapos terhes, és mekkora poén lett volna egyszer, előadás közben jönnek meg a fájások, hogy énekel, hogy hallelúj, és akkor mondják Geszték, hogy hát túl sok volt, ez mi volt ez a korrigálás? Mi volt ez a korrigálás, jányom? Hát szültem. Ja, szültél? Hát akkor a gyerek tovább mente, kiestél. Nem? Úgy megcsavarom, besírsz, mi van, ha csillag születik? Ja, de nem jó, mert már megszületett a francba. Akkor nem csillag született, Liza. Túl vagyunk a választásokon is, azt is tévéből néztem, hát narancsba borultak a pálmafák. Volt egy ilyen sorozat régen, Narancsvidék, hát ez van most így felénk, Fidesz királyság, és rájöttem, hogy mitől retteg legjobban lenne a Ildikó. Narancsbőr. Bőrgyógyász, ki ne ejtse, nekem almát mondja! Lájkolásról annyit, hogy Mezei Peti haverommal mentem kocsival, M1 M7 kivezető szakaszán, egy csávó az autópályán így stoppoli lazán. Azt mondja Peti, hogy hát figyelj már, hát az autópályán nem is lehet stoppolni. Hát mondom, én nem stoppol, csak mindenkit lájkol. Aki arra jön, ah, király vagy. Mi történt még velem a nyáron? Voltam Kecskeméten egy fellépésen, de megdobtam egy picivel. Úgy éreztem, hogy ki kell próbálnom, ki volt írva egy fehér sátorra a kukoricás közepén, sárkány repülőzés. Dragon flying, benevezek, érted, egyszer élünk. Kecskeméti repülőtér, kukoricás, fehér sátor, kukoricás. Oda megyek fehér sátorhoz, ki van írva sárkány repülőzés, ott egy néni. Kezi csókolom, sárkány repülőzni szeretnék. Néni rámutat a kukoricásra. Tessék csak. Hát nem mondom, az nincsen ide írva, hogy a sárkány repülőt mindenki magának hozza, tehát így. Mi tessék csak? Azt mondja, tessék csak menjen. Várja az úr. Tök, mi ez, vidám vasárnap? Milyen úr? Én nézek a kukoricásba, a kukoricás másik végébe, 19.000 kilométerre tőlem, egy ekkora csávó áll, egy ekkora sárkány repülővel. Hát mondom, nagyszerű javaslatokat várnék, megye oda valami járat esetleg, vagy visznek, azt mondja, nem, gyalog, gyalog, ja, nagyszerű. Egy ilyen kecskeméti El Caminót így véghez vittem, 23 napig gyalogoltam a kukoricásba, félúton, ó, mondom, én inkább nem sárkány repülőzök, megforultam, ekkora volt a fehér sátor, ó, hát. Jó lesz ez, kell lesz. Az volt a durva, hogy ahogy közeledtem, egyre idősebb volt a bácsi. Ez nem zavart, de a sárkány repülő is. Na, ez már azért zavart, tehát egy második világháború szarral azért nem indulnék útnak. Odaérek, mondom, hát tiszteletem. Én lennék az a hülye, akit 39 perce jön szembe a kukoricásba. Azt mondja, láttam már. Bácsi kicsit így be volt lassulva. Mondom, nézze uram, kettő dolgot szögeznék le. Itt az elején, itt a földszinten, hogy hát én így meghalni nem. Nem akarok, illetve tériszonyom van. Tehát, hogy a kettő között maradunk, még élvezni is fogom. Azt mondja, mit ő fosik, fiatalember? Látom a szemin, hogy fosik. Hát, mert szűz vagyok még Dragonflyingba, tehát így tessék nekem megengedni, hogy fossak. Azt mondja, fiatalember, fönn még nem marad senki. Ha, menj nyugodtan tényleg. Ráját. Mondom, uram, ez engem nem nyugtat meg, beszéljük már gyorsan át, hogy itt a földszinten, hogy mi lesz majd az égbe. Azt mondja, nézze, fiatalember, ez itt a gép, itt. Itt én ülök elől, én vagyok a pilóta. Maga hátul ül, kapaszkodik, veszettül. Na most felszállunk, amikor felszálltunk, itt majd a műszer majd mutassa, itt, amikor 300 méter magasan vagyunk, fiatalember, akkor életveszélyes mozdulat fog következni. Én az egyik kezemmel el fogom engedni a kormányt, és hátra fogok fordulni magához, hogy minden oké. Maga pedig azt fogja válaszolni, minden oké. Maga pedig azt fogja válaszolni, minden